van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Folytatódik a kánikula. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód. A nyári főszezoni menetrend szerint járnak a vonatok és a buszok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. Az Egyesült Államok és Irán között a héten aláírt egyetértési nyilatkozat értelmében 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a két fél között, ami hosszú távú békemegállapodást céloz, és az iráni atomprogram lezárásának gyakorlati részleteiről szól. A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, ezt mondta Orbán Viktor Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A Fidesz elnöke kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok, európaiak milliói fordulnak azon politikai erők felé, amelyek megvédik a nemzeteket, a határokat, a családokat és a békét. Sulyog Tamás jogi eszközök alkalmazásával is ellenáll az eltávolítására irányuló erőfeszítéseknek. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt a köztársasági elnök. Az államfő szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Már érvényes a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volánbuszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén. Vasárnap kezdődik a csillagászati nyár. A Hungaromet közölte azt is, hogy a napforduló pontos időpontja 10 óra 24 perckor lesz. A Föld forgástengelye idén ekkor hajlik el a legkisebb szögben a napsugaraitól. Emlékeztettek arra, hogy a nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a Föld forgástengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap a sok napsütés mellett több felé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős. Volt-e?

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód, új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapat sportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és ésszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény 2 kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap a sok napsütés mellett több felé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Senki sem bán. Vörös Nendi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig, ha van kedvük, válaszolhatnak a 0635 95 925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, de Facebookon facebook.com/cegledradio, ha kibírom mondani, itt is üzenhetnek nekünk, de leginkább az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni. Egy ismerős témát veszek elő a mai napon, tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? Ugyebár a pillangó hatás egy olyan dolog, ami, hogyha valami apróság történik, a példa szerint egy pillangó megrezgeti a szárnyát valahol, az egy másik földrészen később tornádót okozhat, tehát egy apró dolog, egy apró cselekmény, egy apró történés, ami aztán nagy dolgokat befolyásol az ön életében. Ilyenekre voltunk kíváncsiak az első adásban is, és hát rengeteg választ kaptunk szerencsére, nagyon sok izgalmas, érdekes történet érkezett, és maradtak bent válaszok. Ezekkel kezdünk, de hogyha van olyan története, amit még nem küldött el nekünk, azt nyugodtan megteheti, vagy ha nem hallotta az első adást és kimaradt, akkor most bepótolhatja ezt a dolgot. Már is megyünk tovább a bent lévő üzenetekkel, tehát nagy bevásárló központban voltam anyámmal, mentünk volna a kasszához, de még valamiért visszaindult, én meg addig nézegettem a könyveket. Véletlenszerűen belelapoztam egybe, amiben 300-ról indult az oldalak számozása visszafelé. Egyébként a Halálkultusz című mű. Kíváncsi lettem, megvettük, majd ebből felraktam egy idézetet egy fórum profilra, ahová azért regisztráltam, mert sárkányos képeket találtam mások profiljában és tetszettek. Emiatt az idézet miatt írt rám egy lány, hogy kölcsön kérje el könyvet. Pár hónapig cseteltünk, cserélgettünk könyveket, majd úgy 9 évet voltunk kapcsolatban, a mai napig nagyon jó barátok vagyunk. Meg se próbálom listába szedni az élményeket, amiket soha nem éltem volna át, ha akkor anyám nem szalad vissza valami apróságért, és én nem pont azt a könyvet fogom meg. Hát igen, na, pont ezekre gondolunk. Egyébként Dani küldte nekünk az üzenetet, és nagyon szépen köszönjük. Reméljük, hogy mivel az első adásban nem fért bele az üzenet, most is itt van Dani velünk, és hallhatta, hogy beolvastam az ő üzenetét. Hogyha ilyen története önnek is van, akkor ossza meg velünk. Egy rövidebb SMS-ben érkezett, a feleségemmel szoktunk néha elmerengeni azon, hogy teljesen más közegből, városból származunk, tök más életünk volt, de aztán különböző véletlenek során ugyanazon a munkahelyen kötöttünk ki, aztán végül kapcsolat lett, és a többi. Viszont, mint kiderült, életünk során nagyon sokszor voltunk egy helyen, egy időben. Random koncertek, fesztiválok, ilyesmik, mint a sors mindig valahogy egymás irányába terelgetett volna minket. Ezt pedig Szabolcstól kaptuk. És igen, kedves hallgatók, pontosan ilyen történetekre gondolunk, és igen, nekem is volt már az életemben rengeteg olyan, ugye az első adásban többet meséltem ilyen élményekről, aztán talán 3-at is felhoztam. No mindegy, erre most nem térünk vissza, de hogy olyan helyzetek voltak, amikor kiderült, hogy hé, ezen mi mind a ketten ott voltunk, mondjuk egy koncerten, és azon, ez tök jó azt így felismerni, hogy voltak ilyenek, úgyhogy ezek mindenképpen érdekes dolgok, hogy már milyen közel hozott minket a sors, vagy valakivel, egy baráttal, ismerőssel, akit akkor még nem ismertünk, mégis egy helyre sodort a sors valahogy. Vagy a mindenható, vagy a karma, vagy nem is tudom, hívjuk bárhogy. A lényeg az, hogyha van ilyen története, küldje el nekünk 0635 95 95-t, hamarosan folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-től, kedves hallgatók, és megy is tovább az adásunk, amelyben másodszorra foglalkozunk a pillangó hatással. Tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? 0635 92 92 5, és kívánság@ceglitradio.hu. Anitával megyünk tovább, aki egy hosszabb e-mailt írt nekünk még az előző adás alatt. Ugye csak, hogy képbe kerüljön mindenki, a pillangó hatás egy olyan apró dolog, ami, hogyha nem történik meg, akkor lehet, hogy rengeteg más következmény sem történik meg. Úgyhogy egy apró dologból elindult valami, vezetett oda, hogy egy nagy dolog történt az életünkben, ezekre vagyunk kíváncsiak. Szóval Anita üzenete: talán a férjemmel való megismerkedésünk ide tartozik. Gimiben gyógyszerésznek készültem, de a biosztanárom megfúrta az érettségim, így nem lett meg a pontom. Szegedre mentem volna, pótfelvételin meghirdették az ELTE jogász levelező szakot, jelentkeztem, felvettek rá Pestre, és gondoltam, majd gyógyszerjog vagy ilyesmi terén kiélem ezt az egészségügy iránt érzett lelkesedésemet. Jog mellett keresgéltem munkákat, találtam egyet, majd ki is írtam egy másik anonim oldalra, hogy érdemes-e megpróbálnom, vagy túl tapasztalatlan vagyok erre így gimi után. Valami pesti asszisztens munka volt egyébként. Privát üzenetben írt egy férfi, hogy szerintem nyugodtan próbáljam meg, mást nem tapasztaltam. Majd hosszan beszélgettünk arról, hogy miért nem a jogi irányba mennék dolgozni. Hát ez a férfi ma már a férjem, de olyan durva belegondolni, hogy ha akkor Szegedre megyek, nappal is gyógyszerészire, akkor nem kerestem volna munkát, főleg nem Pesten, és valószínűleg sosem találkozunk. Tudom, van ilyen elmélet, hogy akik összetartoznak, összetalálkoznak, de mégis érdekes belegondolni. Nem tudom, ilyesmire gondoltál-e, de utólag kicsit hálás vagyok, hogy megfúrták az érettségim. Ha nem tették volna, teljesen másképp alakult volna az életem. Pontosan ilyesmikre gondoltam, és nagyon szépen köszönöm a megszólítást is az üzenetben. Ezekre a történetekre vagyunk kíváncsiak. Akad még bőven, nézzünk egy másikat. 2018-ban 23 évesen rossz kezdő vállalkozáson befejeztem, ami mínuszos volt, mint a fene. Jelentkeztem egy minimálbéres helyre, ahol rossz volt a fizu, köcsögök voltak a vezetők, és mindent elvártak. Velem együtt jelentkezett egy srác. Egy évig bírtam ott, és mondtam neki, hogy tervezek felmenni Pestre dolgozni, mivel csak ott van a lehetőség, és a barátaim is ott vannak. Adott egy linket egy pozira, oda felvettek, és azóta is ott vagyok már 7 éve. Azóta, ami NSO, RSO-t kaptam a cégtől, eladtam, és vettem egy ingatlan Pesten hitel nélkül. 7-8 éve diplomám is volt, mert kellett még egy nyelvvizsga, minimálbért kerestem, és totál kilátástalannak találtam az életem, hogy milyen opcióim vannak. Nagyon örülök, hogy találkoztam azzal a sráccal, azon a kevésbé kellemes munkahelyen, írta nekünk Panni. Nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is, és hamarosan megyünk tovább. Néhány zene után folytatódik a Ceglét hangja további üzenetekkel, amelyek még az előző adásban érkeztek, de most már egy-kettő új is van, úgyhogy mindenki füleljen.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió. A közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, ahol másodszorra veszünk le egy témát, kedves hangatók. Tud példát mondani pillangó hatással a saját életéből? Apró dolgok, amik talán a véletlen folytán alakultak úgy, aztán valami nagy dologhoz vezettek, erre vagyunk kíváncsiak, és rengeteg bent maradt üzenetünk van még az előző adásból, de szépen lassan érkeznek az újak is. Már is itt van Marci üzenete. Volt egy pasi, aki már 16 éve is tetszett nekem, amikor megláttam őt, 3 napig azt álmodtam, hogy együtt vagyunk. Tavaly nyáron egyszer-kétszer váltottunk pár szót, illetve 3-4 évvel ezelőtt is pár percig beszéltünk. Nyáron mindig nyitva hagyom az irodám ajtaját, és a folyosóra rám lehet látni. Aznap reggel pólót és farmert akartam felvenni, pedig sose veszek fel azt max télen letisztult pulcsi alá. Aztán jött egy gondolat, hogy felveszek valami csinosabb irodai ruhát, mert ki tudja, ki jön be azon az ajtón. Mit ad Isten, jön a bakancslistás pasi a folyoson, benéz az irodámba. Hát te mit csinálsz itt? Egyből elkezdett udvarolni, és azóta is az életem része. Hogy mennyire a része, az legyen a ti dolgotok, ez egy kicsit rejtélyes marad, de talán ez jobb is így, úgyhogy nagyon szépen köszönjük az üzenetet, és már megyünk is tovább a következővel. Jó pár évvel ezelőtt joghallgató voltam, amikor lejjebb vitték a jogi egyetemhez szükséges ponthatárt, így elhatároztam, újra jelentkezek, hogy megspóroljam a kvázi 2 millió forintot, ami a tandíj. Ezzel a gondolattal együtt az is megjelent, hogy ha nem vesznek át államira, akkor párhuzamosan csinálok egy másik diplomát, anglisztikát. 416 pontom volt, és a jog állami támogatott ponthatára 419 volt, így anglisztikás lettem, ahol találkoztam a párommal, akivel lassan 5 éve együtt vagyunk, megérte azt a 2 milliót. Hát örülök, hogy boldogok vagytok, és hogy jól sikerült ez a kapcsolat, Hangának nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Következő, ahol korábban laktam, napi szinten jött velem egy nő az utcán szembe, a környéken lakhatott ő is, mindig ismerős volt, de nem jöttem rá, hogy honnan. Jó párszor elmentünk egymással szembe, heteken, hónapokon keresztül. Egyszer, amikor megláttam messziről, gondoltam, elkerülve a kellemetlen pillanatot, lefordultam egy utcát, csak azért, hogy elkerüljem. Az új, nem tervezett útvonalon találtam egy 20 000-est a földön. Ezt pedig Robi írta nekünk, nem tudom, hogy miért nem inkább a hölgyel beszélgettél, de a 20 000-es is tök jó, és hát igen, lehet, hogy ezért vitte arra. Te valamiért úgy döntöttél, találtál egy 20 000-est, apróság, de ez is tulajdonképpen beleillik a mai kérdésünkbe, hogy tud-e példát mondani a pillangó hatása a saját életéből. Nézzünk még egyet. Egy kis patak hídján mentem át, mert ott lakunk, anyukámékkal voltam, és összefutottunk apának egy ismerősével, akinek volt egy nagy fiú gyereke, és jött velem szemben a hídon. Kiderült, hogy egy utcára lakunk egymástól, rá 2 hónapra együtt voltunk, és azóta is együtt, bár mondta anyukám, hogy konkrétan még ő is érezte a bum érzést, mikor egymásra néztünk a párommal először. Ezt pedig Kamillától kaptuk, és ezt is nagyon szépen köszönjük. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajön ebben az órában a Ceglét hangja, de aztán egy egész teljes óránk van még hátra, hiszen ma is 2 órás a műsor.
1: Információ első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz? Hisz feladtad már, és esténként várod.

Ez itt a Ceglét hangja, a kérdésünk pedig nem más, mint hogy tud-e példát mondani pillangóhatásra a saját életéből. Ha van kedve, küldj el nekünk a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-ra. SMS-ben kaptuk a következő üzenetet. 5. koromban az új osztálytársakkal ismerkedős alkalmon oda mentem az egyik síró kislányhoz, hogy megvigasztaljam. Az unoka bátyja lett később a férjem, ez a lány pedig az esküvői tanúm, írta nekünk Viktória. Nagyon jó sztori, így kell csinálni, és ezeket elküldeni nekünk. Köszönjük szépen! Nem tudom, számít-e a válaszom, de... Nagyon hosszú ideig, éveken keresztül súlyos depressziótól szenvedtem, utáltam az életemet, a munkámat, teljesen egyedül voltam, a kutyát sem érdekelt, hogy mi van velem. Úgy éreztem, semmit nem érek, és senkinek nem kellek. Még

e-mail címen, vagy akár valamilyen alkalmazással, úgyhogy ennek pár kattintás az utána nézés, és inkább keressünk segítséget, mert nem szégyen segítséget kérni. Viszont, hogyha már így alakult az életed, Ádám, hogy belépett a nő egy hónappal azelőtt, amit hát terveztél sajnos, mármint sajnos terveztél, de nagyon jó, hogy belépett az a nő az életedbe, aki belépett, és 10 év együtt vagytok, gratulálok hozzá, és köszönjük, igenis nagyon-nagyon számít, hogy ezt leírtad nekünk, és köszönjük az őszinteséget is. Elkezdtem az egyetemet, de hamar rájöttem, hogy nem az az irány, amit folytatni szeretnék. Az államszakasz építészmérnök volt, és ehhez le kellett érettségiznem fizikából. Az írásbeli közben a számológépen megadta magát, így összességében gyengén sikerült, és pár ponttal lecsúsztam az építészmérnökről, így a biztonsági opciós programtervező informatikára mentem. Ennek köszönhetően van egy piacképes diplomám, szeretem, amit csinálok, és anyagi téren sincs okom panaszra. Olyan nekem is rengetegszer volt egyébként, kedves hallgatók, hogy pár ponton múlt valami, vagy betelt egy hely egy adott szakon, és akkor azért kerültem oda. Volt olyan, hogy lánykoriban éltem egy évig, mikor egyetemre mentem, mert pótfelvételivel jutottam be, és így már nem volt hely a fiúkoriban, úgyhogy lánykoriba kerültem, de az életem egyik legjobb éve volt, nem a lányok miatt, hanem egy teljesen új aspektusát ismertem meg az életnek ott, és nagyon izgalmas volt. Úgyhogy ezek mind olyanok, hogy apróságok, de mégis befolyásolják az életünket, és jártam gazdinfo helyett, tehát gazdasági informatika helyett, pénzügyi számvitelre 25 lánnyal, mert hát így alakult. Úgyhogy volt ilyen is az életemben. Szerintem ezek izgalmas dolgok, és ilyen izgalmas dolgokról lesz szó a második órában is. Tartsanak velünk, jó rádiózást, és mindenképp maradjanak, mert a Cegléd hangja a következő órában is folytatódik. Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Folytatódik a kánikula. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód. A nyári főszezoni menetrend szerint járnak a vonatok és a buszok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. Az Egyesült Államok és Irán között a héten aláírt egyetértési nyilatkozat értelmében 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a két fél között, ami hosszú távú béke megállapodást céloz, és az iráni atomprogram lezárásának gyakorlati részleteiről szól. A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, ezt mondta Orbán Viktor Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A Fidesz elnöke kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok, európaiak milliói fordulnak azon politikai erők felé, amelyek megvédik a nemzeteket, a határokat, a családokat és a békét. Sulyog Tamás jogi eszközök alkalmazásával is ellenáll az eltávolítására irányuló erőfeszítéseknek. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt a köztársasági elnök. Az államfő szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Már érvényes a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volánbuszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén. Vasárnap kezdődik a csillagászati nyár. A Hungaromet közölte azt is, hogy a napforduló pontos időpontja 10 óra 24 perckor lesz. A Föld forgástengelye idén ekkor hajlik el a legkisebb szögben a napsugaraitól. Emlékeztettek arra, hogy a nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a Föld forgástengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap a sok napsütés mellett több felé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, ahol még mindig egy ismerős témával foglalkozunk, tud-e példát mondani pillangóhatással a saját életéből. Ha volt ilyene, akkor küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailezzen a kívánság@cegledradio.hu-ra. Az első adás alatt annyira népszerű volt ez a téma, hogy rengeteg üzenetünk van, még mindig van egy olyan, amit az előző adás alatt kaptunk, de vannak újak is, úgyhogy hamarosan már ezekkel megyünk tovább. De lássuk a bent maradt üzenetet. Covid idején belekerültem egy random Discord társaságba egy olyan barátom által, akivel előtte már alig beszéltünk, de ugye a karantén összehozta az embereket. Utánam nem sokkal egy srác haverjának a haverja is bekerült, akivel így lassan 5 kacifántos év után egy párt alkotunk végre egy éve. Írja nekünk Júlia, és tök jó, aki esetleg nem ismerne a Discordot, ez egy olyan lehetőség, például beszélgetés, ahol lehet csetelni is egymással, de akár hangüzenetben, tehát hanggal is tudunk beszélgetni, mint ha telefonálnánk, de akár többen is, tehát ilyen csoportos hívásokra is alkalmas, vagy mikor az ember játszik valamilyen játékkal, akkor a Discordot szoktál indítani, hogy online kapcsolatban legyen és hallják egymás hangját a játékosok. No, erről csak ennyit. És már egy új üzenet, nyár volt, és tőlünk nem messze volt egy kis helyi fesztivál, ahová semmi kedvem nem volt elmenni, de tényleg végül egy haver unszolására mégis elmentem, mert ő meg csajozni akart, és nekem jutott a hálás szerep, hogy kicsit felhúzzam a renoméját, mert egyedül egy balek volt. Mondtam neki, hogy elszaladok cigit venni, utána jövök. Miközben mentem a boltba, összefutottam egy nagyon rég látott barátommal, így nekiálltunk sztorizgatni, és visszajött velem a fesztiválra a haverhoz, hárman mentünk tovább. Már épp készülöttünk elköszönni egymástól, amikor ráköszönt egy lányra, és kiderült, hogy őt nagyon régen látta, akár csak engem. Így hát maradt velünk a rég nem látott barátom és egy lány is. Eltelt pár óra így, közben a csajozós haverom lekopott tőlünk, aztán a rég nem látott barátomnak is mennie kellett, a lány meg velem maradt. Eltelt 17 év, és a lány még mindig mellettem van, de azóta a feleségem és anyuka is egyben. Ez pedig Tomi küldte nekünk, na hát az ilyen véletlenekből születnek, ezek szerint a gyerekek is, meg az ilyen sztorik, amit elküldhetnek nekünk, hogyha önnek is van 0635-925-925-ös. Még egy üzenet, 9 éve volt pár randim egy sráccal, aki elhívott egy házi buliba, ott találkoztam egy lányjal, aki a lakotársával épp új bérlőt keresett az albérletükbe, én pedig épp kiadó szobát. Rá egy hétre már velük laktam, a másik lány azóta a legjobb barátnőm, a sráccal talán még egyszer találkoztunk, de nem lett belőle semmi, és a lány a buliból is kikopott az életünkből. Akárhányszor a barátnőmre nézek, eszembe jut, hogy micsoda véletlen folytán kerültünk egymás életébe, és ha nem töltöm le a Tindert, és nem randizom ezzel a fiúval, akkor ő sem lenne most a legjobb barátnőm, és az életem része. Nagyon köszönjük Sárának a kedves üzenetet, és pontosan ilyenekre vagyunk, és leszünk kíváncsiak a folytatásban. Néhány zene után folytatódik a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: pillangó hatással foglalkozik a mai Ceglét hangja, kedves hallgatók, már második alkalommal. Tehát, hogyha történt egy olyan apróság az életükben, egy szerencsés véletlen vagy ilyesmi, ami egy nagy dologhoz vezetett, akkor az küldje el nekünk a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mailezhetnek is, kívánság@cegledradio.hu. Apám nem akart egy házi buliba elmenni, mert épp nem volt víz a környéken, nem tudott megfürdeni. Aztán pont időben újra lett, szóval meggyőzték, hogy elmenjen. Ezen a bulin anyám épp szendvicset evett, mikor odament hozzá egy pasi, de anyám lekoptatta, mert milyen bunkó már, hogy evés közben zavarja. Mire apám odaért, épp befejezte, itt jöttek össze, aztán kiderült, hogy anyum és mamám kollégák voltak. Na, ez se semmi. Nálunk olyan történet van az egyik legjobb barátommal, hogy hát még tinédzserek voltak a szüleink, és az ő apukája az én anyukámmal randizott, de állítólag nem túl jó teát főzött anyukám, tehát nem ízlett annyira Miki bácsinak, barátom apukájának, tehát nem ízlett annyira a teja, és állítólag ezért mentek szét, de milyen érdekes, hogy később a gyerekeik más kapcsolatból meg tök jó barátok lettek, úgyhogy ez néha följön ez a történet. Hát ott nem úgy alakult, de lehet, hogy annak pont így kellett lennie. Örök antiszocként fogyás után elkezdtem futni, és posztoltam is futócsoportba, és azóta van barátnőm. Ja, a fogyás úgy indult, hogy sokadjára rosszul voltam, de új házi orvosunk lett, aki nem csak hozzáküldött, nem csak hazaküldött, hanem érdemben meg is vizsgált, és küldött is a sürgősségire. Ezt egyébként Márktól kaptuk, úgyhogy hát jól alakult ez az orvos dolog is, meg ezek szerint párod is lett, úgyhogy gratulálok hozzá. Én egy randi miatt maradtam végül a kollégiumban, amit egy barátom se tudott. Később vacsit csináltam, amikor meghallottam, hogy a társalgóban beszélgetnek, ezért benéztem, és mint kiderült, társasjáték estet tartottak, ott a most már férjem mellett volt egyedül hely, leültem és találkoztunk, ezt pedig Orsi küldte el nekünk, ez is remek történet. Nem tudom, mennyire pillangó hatás. Felvettek egy céghez, akik nem olyan ismertek, én életemben soha nem hallottam róluk, a felvételt megelőzően legalábbis, soha nem láttam tőlük semmi reklámot vagy hasonlót. Legelső napomra megyek, felszállok a villamosra, utánam felszáll egy férfi, rajta egy telefontartó övtáska és azon a cég logója. Úgy mondom, kolléga, tuti oda tart, ahova én is. Leszállt, néhány megállóval később nem oda ment, ahova én, sosem láttam többet. Ez volt az első és utolsó alkalom azóta, hogy bárkin láttam a cég márkajelzését. Szerintem egyébként lehet, hogy ez is az, mármint, hogy valahogy kapcsolatba kerültél a céggel, pont megláttad ezt a logót, aztán még jó, hogy nem tévedtél el, de én mindenképpen ide sorolnám, és nagyon örülök, hogy elküldted nekünk. Nézzünk még egyet. A legjobb barátnőm gimiben is évfolyamtársam volt, de egy büdös szót nem váltottunk soha. Egyetemen koliban teljesen random szobatársak lettünk, még a szaktársam is, akivel közösen keresgéltük a szobát, is kiakadt, hogy ki ez a random csaj, aki kérdés nélkül befoglalta a maradék helyet, már odaígért egy másik szaktársunknak. Mai napig elválaszthatatlanok vagyunk, a többiekről nem is tudok semmit, pedig a három szobatárs közül vele volt a legkevesebb interakcióm, és viszonylag hamar ki is költözött a koliból, írta nekünk Réka. Remek történet ez is, és hát igen, ilyen véletlenek vannak az életben. Hamarosan folytatjuk hasonló véletlenekkel, tartsanak velünk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a kánikula. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin-Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapatsportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap a sok napsütés mellett több felé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
0: Ceglédrádió, sok magyar zenével.

0: Már megyünk is tovább, kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, pillangóhatással foglalkozunk második alkalommal. A pillangóhatás valami olyasmi, amikor egy véletlen folytán valami nagyobb dologhoz jutunk el, lássuk, milyen történeteket írtak nekünk a hallgatóink. Lekéstem az emelt informatika érettségim, ennek okaiba nem mennék bele, megtörtént az a lényeg. Ez abban az időszakban volt, hogy emelt nélkül nem mehettél BSC-re egyáltalán. Szóval csak FOSK-ra jutottam be, ebből az lett, hogy egy másik koliba kerültem, mert másik karom volt az FOSK. Ebből lett életre szóló barátságom, és rengeteg embert ismertem meg. Az FOSK gyakorlatán szerzett munkahelyen dolgozok már 3+ éve, egy zseniális munkahelyen úgy, hogy szeretem, amit csinálok. Később így is nekiálltam a BSC-nek, ahol egyik szaktársam lett a most már lassan 2 éve barátnőm. Tehát a szaktárs lett a barátnő. Értem. Ha akkor nem cseszem el a dolgokat, akkor minden máshogy alakulhatott volna. Írja nekünk Gergő, és nagyon szépen köszönjük. Következő üzenet, a most már férjem a munkahelyemre jött ügyet intézni. Olyan tömeg volt, azt se tudtam, milyen rendezvényen vagyok. Segítettem neki egy nyomtatványt is kitölteni, de én nem figyeltem fel akkor még rá. Egyik este letöltöttem a T betűs társkeresőt, elkezdtünk beszélgetni, ő pontosan tudta, ki vagyok, vissza is akart jönni a számomért, csak annyi ember volt, hogy nem akart zavarni, de így is egymásra találtunk. Kicsi a világ, küldte nekünk Viktória. Nagyon szépen köszönjük. Felköltöztem vidékről Budapestre, keresnem kellett egy új fodrászt. Akkoriban követtem egy influencer lányt, aki promózott egy fodrászt, és általa kezdtem el a fodrászhoz járni. A fodrászcsaj által bekerültem egy új munkahelyre, ahol megismertem a jelenlegi párom, aki törvényesen már a vőlegényem. Valahogy sok ilyen történt velem, írja nekünk Kati, és akár nyugodtan több ilyen dolgot is elküldhetsz nekünk, de ezt is nagyon szépen köszönjük. És akkor nézzünk még egy üzenetet. Egyetem mellett kerestem gyakornoki helyet, 2 helyről jeleztek vissza, hogy mehetnék. Igazából nehezen döntöttem, kb. Pénzfeldobással, illetve a család véleménye alapján. A 2. hetem lehetett a választott helyen, amikor bejött hozzánk egy munkatárs, aki akkor jött vissza hosszú betegszabiról. Rögtön kiszúrtuk egymást, de csak jóval később kezdtünk el beszélgetni. Most már 9 éve vagyunk együtt, és 5 éve házasak vagyunk, van egy kislányunk. A kedvenc részem pedig, hogy a nagyszüleimnek volt egy lakása az ő szülővárosában, ahova párszor felmentünk aludni, mikor ott jártunk a családjánál. Az első alkalommal mondta, hogy nagyon ismerős neki ez a lakás, le is írta a korábban, hogy hogy nézett ki, milyen dekorok voltak benne, rájöttünk, hogy járt már ott, konkrétan ő kötötte be a netet a lakásba, amikor tesóm lakott ott az egyetem miatt 2 évvel ezelőtt, ő meg még ott dolgozott, azóta is kirázza a hideg, ha ez szóba kerül. Ezt pedig Emese küldte nekünk. Nagyon érdekes sztori, és nagyon durva az, hogy ilyen összefüggések lehetnek az életben. Szerintem nagyon érdekes, hogy néha tényleg mennyire kicsi tud lenni a világ. Rengeteg ilyen történet van, és hogyha van önnek is, még elküldheti. Egy blokkunk még mindenképpen lesz a mai napon, de hogyha sok-sok üzenet jön, akkor 3. alkalommal is elővesszük majd ezt a témát. Hallgassanak minket!
1: Ceglét Rádió!

Kedves hallgatók, a mai Cegléd hangja a pillangó hatással foglalkozott, már második alkalommal vettük elő ezt a témát, de annyi üzenetünk van, és lett is ebben az adásban is, hogy lesz egy harmadik adás is ebből, és van egy hallgatónk, aki szerintem az egész műsor alatt fogalmazta az e-mailjét, rátérünk, aztán meglátjuk, hogy más belefér-e még ebbe a blogba. Nekem annyi jut eszembe, hogy 2023-ban felvettek állami ösztöndíjjal egyetemre, amiről teljesen elfelejtettem, hogy jelentkeztem, és úgy voltam vele, hogy nem iratkozom be, mert nem vagyok elég okos. Aztán végül csak beiratkoztam, elkezdtem, de egy ideig ott volt bennem, hogy nem vagyok odavaló, idősebb vagyok a szaktársaimnál, hogy miért csinálom én ezt, mikor sose akartam egyetemre menni, és inkább kiiratkozom. De akkor megjött az, hogy ha abba hagyom, akkor elvettem másoktól a lehetőséget, csalódást okozott magamnak és másoknak is. Másoknak amúgy nem, leginkább csak magamnak, de mindegy. Aztán végül csináltam tovább, több hónap keresgélés után végre felvettek egy diák állásra, amit az elején szerettem, de most arra már nem szeretek, viszont csinálom, mert kell a pénz. A munka miatt megismertem egy barátnőmet, akinek jelenleg a szomszédja vagyok. Tavaly nyár végén felvettek egy másik munkahelyre is, amit szeretek, és most arra több felelősséget kapok tőlük, és több tapasztalatot is szerzek. Mindez idő alatt elköltöztem otthonról, lett egy cicám, tavaly majd megint elköltöztem, elkezdtem aktívabban ismerkedni, kiléptem sokszor a komfortzónámból, kipróbáltam olyan dolgokat, amiket soha nem mertem volna, mert van egy enyhe szorongásom az új helyzetektől. Szóval most arra két meló helyen vagyok, és fél év múlva

0: kezdem írni a szakdogást, majd, és most arra nagyon büszke vagyok magamra, és arra, hogy én leszek az első diplomás a családban. Az önbizalmam és az önszeretetem is megnőtt, mivel megismertem magam az egyedül élés során, és párszor már elgondolkoztam ezen, hogyha akkor 2023-ban úgy döntök, hogy nem iratkozom be az egyetemre, akkor most ki tudja, hol tartanék. Lehet jobb életem lenne, de lehet, hogy még mindig otthon lennék, és nem tapasztalnám meg a világot, és hogy mennyi csodálatos dolog van benne. Mert végül is ennek köszönhetem, hogy találtam melókat, aminek köszönhetően el tudtam végre költözni, és a magam ura lenni, ami által megismerni magamat is, és tapasztalatot is gyűjteni a dolgokban. Szóval lényegében hálás vagyok magamnak, amiért nem adtam fel, úgymond. Nagyon szépen köszönjük Annának ezt a hosszú üzenetet, és nem számít, hogy hosszú, nyugodtan küldjék el nekünk önök is, mert mondom, hogyha ma már nem is, akkor egy másik adásba biztos, hogy be fog férni, mert ez a téma annyira népszerűnek tűnik, hogy lesz belőle egy harmadik folytatás is. És akkor a végére egy utolsó, ez lehet fura sztori lesz, randiztam egy sráccal, aki miatt elmentem egy tavaszi mondokonra, ez egy ilyen beöltözős buli, képregény figuráknak, meseősöknek öltöznek be, ezt csak én tettem hozzá, ahol megismertem egy másik srácot, majd akivel randiztam, megcsalt, és az lett a vége, hogy összejöttem egy sráccal, akit a mondokon ismertem meg. Majd egy év után kiderült, hogy amúgy ő is csal engem, szóval szakítottunk, azóta egyedül élek, és ez kellett ahhoz, hogy foglalkozzak rendesen magammal, és keressek egy új, normálisabb munkahelyet, ahol egyébként végre jól érzem magam. Tanulság? Azt nem tudom, van-e, de nekem így alakult, és most jól vagyok. És szerintem ez a legfontosabb, Dóri. Nagyon szépen köszönjük az üzenetet, és a kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Holnap egy egészen más témával jövünk, de tartsanak velünk akkor is, és maradjanak a Cegléd Rádióval addig is. Vörös Nándi búcsúzik, viszhall!
1: Következzen egy friss dal a Cegléd Rádióban!

0: Rádióban.
1: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Az ősz elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddéig félig tart. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. A perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatást 14. Leó pápa. Az egyházfő Paviában az onkológiai központot kereste fel, majd a paviai dombban gyerekekkel és a dél-amerikai bevándorló közösség tagjaival találkozott. Jövő héten a pápa a földközi tengeri Lampedusa szigetére látogat, amely az egyik legfontosabb érkezési helye az észak-afrikai menedékkérőknek. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik. Sok express és interrégió vonat korszerű, alacsony padlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Nagyon erős UVB-sugárzásra kell számítani, ma figyelmeztet a Hungaromet. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen. Aki teheti, 11 és délután 3 között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a kánikula, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, a szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, június 21-én vasárnap a mikrofonnál Becker Bernadett. Az egész napot ma is természetesen együtt tölthetjük, persze, hogyha velem tartanak. Ha ez így van, akkor már előre is köszönöm. Induljon a jó reggel, Cegléd, hamarosan köszöntöm a névnaposokat, jön még egy-két mai naphoz kötődő esemény, évforduló, mert hogy sok minden van, nem feltétlen azok, amik 9 óra után jönnek majd, hiszen például ma van apák napja. Már is jön Emmeli, ő nem apa, ez teljesen biztos, és a 2002-2018-ból.
1: Jó reggelt, Cegléd!

Június 21-e van a nap, amikor a Lejlák és az Alajosok ünnepelhetik névnapjukat. A Lejla perzsa eredetű arab névből származik. Angol nyelvterületen igen gyakori név. Jelentése sötétség, éjszaka, sötéthajú. Az Alajos magyar megfelelője a germán latin eredetű Alvis Aloha neveknek. A név jelentése egész, bölcs, kedves Lejlák, kedves Alajosok, nagyon-nagyon boldog névnapot!

Június 21-e van, ma van a zene európai ünnepe. 1982-ben tartották először Franciaországban. Maurice Floré francia zenetudós javasolta, hogy a nyár első napját a világon mindenütt köszöntsék zenével. Az ötlet Jack Lang, akkori francia kulturális miniszter támogatásával valósult meg. Ma van tehát a zene európai ünnepe, én azt gondolom, hogy nekünk rádióknak van a legegyszerűbb dolgunk ilyenkor, mert mi gyakorlatilag azzal is megünnepeljük, hogy létezünk. Egész nap zenék szólnak. Szeglét Rádió.

van az apák napja, amit Magyarországon június 3. vasárnapján ünneplik, a 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként. Az apaságot és a szülői szerepet ünneplik, ilyenkor emlékeznek az apákra, nagyapákra és a többi férfi elődre. Az apák napját világszerte számos különböző időpontban ünneplik. Ezen a napon általában ajándékot adnak az apáknak, és a család általában együtt van, de én azt gondolom, hogy nem csak ajándékkal lehet kifejezni azt, hogyha szeretné megünnepelni ezen a napon az apukáját valaki. Szerintem megoldják ezt a gyerekek. Végül is bízom benne. Ceglédrát!

0: Június 21-e van, ma van a nyári napforduló, az északi féltekén ez erre a napra esik, esetenként 22-én vagy 20-án van, vagyis ma van az év leghosszabb nappala és a csillagászati nyár kezdete. Ekkor éri el a nap a legmagasabb pontját az északi féltekén, amely a Föld tengelyfedlessége miatt következik be. Természetesen, mint mindenhez, ehhez is kapcsolódik népi hagyomány, a fény győzelmét ünneplik ilyenkor Magyarországon és Európa szerte. A legfőbb esemény Szent Iván-i tűzgyújtás, és hát ünnepeljük tehát a fényt, ünnepeljük a nyári napfordulót, bárhogy is. Mondjuk azzal, hogy kielvezzük a leghosszabb nappalt.
1: Cseglét Rádió! 92!

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Pingvin Patika lesz az ügyeletes gyógyszertár, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják meg a gyógyszertárat. Az ügyelet 8 órakor indul és 22 óráig tart.
1: Ceglét rád!

0: Hideg a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Az ősz elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. A Perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatást 14. Leó pápa. Az egyházfő Paviában az onkológiai központot kereste fel, majd a paviai domban gyerekekkel és a dél-amerikai bevándorló közösség tagjaival találkozott. Jövő héten a pápa a földközi-tengeri Lampedusa szigetére látogat, amely az egyik legfontosabb érkezési helye az észak-afrikai menedékkérőknek. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik. Sok express és interrégió vonat korszerű, alacsony padlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Nagyon erős UVB-sugárzásra kell számítani ma, figyelmeztet a Hungaromet. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen. Aki teheti, 11 és délután 3 között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a kánikula, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, a szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.

0: Taylor Swift indította a fél órát, The Faith of Ophelia, szólt itt a 92.5-ön azt a fél órát, amiben már jön a horoszkóp. Tartsanak velem, Black Eyed Peas érkezik Párizsbe, bot.
1: Szeglét Rádió 92.5.

Jöjjön át a horoszkóp első felvonása, kedves Kossa. Kossa ma erős lendületet kap, és végre olyan helyzetekben is határozottan léphet, amelyekben korábban bizonytalannak érezte magát. A szakmai életben a bátor döntések, a tárgyalások és az új kezdeményezések hozhatnak eredményt. Anyagi téren is stabilabbá válhat a helyzet, különösen akkor, ha figyelmesen mérlegeled a felkínált lehetőségeket. Bika. A bika számára ez a nap a stabilitásról, a türelemről és a lassan beérő eredményekről szól. Amit az elmúlt időszakban következetesen építettél, most végre láthatóbbá válhat mások számára is. Szakmai téren elismerés érkezhet, pénzügyi ügyekben pedig kedvező fordulat jöhet, mint ami erre számítottál. Ikrek, az ikrek ma a csillagok egyik legnagyobb kedvence. Jó hírek, fontos találkozások, váratlan üzenetek vagy ígéretes ajánlatok érkezhetnek, amelyek pontosan akkor találnak meg, amikor a legnagyobb szükséged van rájuk. Az elmúlt hetekben tapasztalt akadályok enyhülni kezdenek, és egyre tisztábban látod, milyen irányba érdemes indulnod. Rák. A rák ma különösen érzékenyen érzékeli a körülötte lévő emberek hangulatát, az intuíció erős, és segít megérteni olyan helyzeteket is, amelyekre mások még nem látnak rá. Szakmai téren a diplomácia és az empátia lehet a legerősebb fegyvered. Oroszlán. Az oroszlán ma különösen erős kisugárzással rendelkezik. Könnyen felhívod magadra a figyelmet, és természetesebben tudod érvényesíteni az akaratodat. Szakmai téren kreatív ötleteid és kezdeményező készséged elismerést hozhat. Szűz. A szűz számára ez a nap a rendezettségről, a tisztánlátásról és a lassú, de biztos haladásról szól. A szakmai életben a pontosságod és a részletekre való figyelmet különösen értékes lehet, egy pénzügyi ügy könnyebben megoldódhat, mint korábban gondoltad. Hamarosan folytatom. Cegléd Rádió FM 92.9.

Jöjjön a horoszkóp folytatása, mérleg, a mérleg társasági élete ma élénkebb lehet, és egy baráti, szakmai vagy közösségi kapcsolat értékes lehetőséget hozhat. Nagyon jó nap ez az együttműködések és a kapcsolatépítések erősítésének, és azoknak a helyzeteknek a megoldására is, ahol a diplomáciai érzékedre van szükség. Skorpió. A skorpió ma élesebben látja rejtett összefüggéseket, mint mások. A koncentrációd erős, az intuíciót pontos és könnyen felismered, ki vagy mi áll a helyzet hátterében. Szakmai téren ez jelentős előnyt adhat. Nyilas. A nyilas számára ez a nap tágabb horizontokat nyit. A tanulás, az utazás, a nemzetközi kapcsolatok vagy a személyes fejlődés témája most erősebben előtérbe kerülhet. Szakmai téren olyan lehetőség érkezhet, amely hosszabb távon is új perspektívát ad. Bak. A bak ma konkrét eredményeket láthat abból, amit kitartóan épített. A szakmai életben komolyságot, figyelmet és következetességed elismerést hozhat. Egy régóta húzódó ügy végére előre léphet. Vízöntő. A vízöntő életében a belső változások most már külső formát is ölthetnek. Az utóbbi időszak felismerései segítenek abban, hogy bátrabban vállald a saját elképzeléseidet. Szakmai téren az eredeti ötleteit felkelthetik egy befolyásos ember vagy lehetséges partner figyelmét. És halak. A halak ma különösen érzékenyen kapcsolódnak másokhoz, az empátiád és a képzelőerőd erős, ami szakmai és személyes téren is erőnyt jelenthet. Egy projekttel vagy együttműködéssel kapcsolatos hír növelheti a bizalmadat.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kulákküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor. Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre a Dobmúzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztárvendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztráció@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.

0: Yeah!
1: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig jön Olivia Dean, és a szó is it to fall in love.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
2: Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban. A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvencet tányérjánál kezdődik.
8: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 00:30-tól 17:00-ig, szombaton 20:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
9: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Folytatódik a kánikula. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Az őszelején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Szigorúban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre. A nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. A Perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint. A cél pedig a Perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. A gázai övezetet bombázta a zsidó állam. A gázavárost, valamint távolabbi menekültáborokat ért légi csapásokban hatan meghaltak, köztük az Al Jazeera katari televízió egyik munkatársa, és sokan megsérültek. Izrael és az övezetet irányító Hamas iszlamista terrorszervezet tavaly októberben kötöttek fegyverszünetet, a térségben azonban továbbra is rendszeresek az összecsapások. Ketten meghaltak és négyen megsérültek egy balesetben szombat éjjel a 77-es főúton Tótvázsonynál. A település külterületén két személygépkocsi frontálisan ütközött, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság.
1: Az időjárásról.
10: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Olivia Dean indította az órát, ez volt a So Easy to Fall in Love, itt a 92.5-ön. A mikrofonnál továbbra is Becker Bernadett, olyannyira továbbra is, hogy egészen 17 óráig együtt rádiózhatunk, persze, ha velem tartanak. Ebben az órában jön némi lapszemle, tartsanak velem, és persze hasznos, fontos információk a lapszemlén kívül, vagy mellett is, ahogy szoktam mondani. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: dies with you. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon hát a lapszemle, induljon a Névszava két írásával. Emlékeznek rá, hogy néhány hete az El Niño-ról és a Niñáról tartottam kis előadást, természetesen nem kútfőből. Nos, ha az El Niño miatt egyhavi csúcsra drágult a kakaó, erről ír most a Névszava. A piaci szereplők egyre jobban tartanak attól, hogy a 2026-27-es szezonra a nyugat-afrikai főtermés jelentősen visszaesik. Az El Niño időjárási jelenség miatti aggodalmak jelentősen megemelték a kakaó árfolyamát a londoni tőzsdén, erről számol be tehát a Portfólió és ennek nyomán a Névszava.hu is. A portál szerint a kakaó határidős jegyzése pénteken 3%-os emelkedéssel, tonnánként 3294 fonton zárt, a nap folyamán pedig az egyhavi csúcsot jelentő 3309 fontos szintet is elérte. A jegyzés heti szinten közel 15%-kal drágult, mivel a piaci szereplők egyre jobban tartanak attól, hogy a 2026-27-es szezonra a nyugat-afrikai főtermés jelentősen visszaesik. A robusta kávéjára eközben pénteken 1%-kal csökkent, így tonnánként 3592 dolláron zárt, ám heti szinten ezzel együtt is csaknem 2%-os pluszban fejezte be a kereskedést. Az árakat ebben a szegmensben is az El Niño hatásaitól való félelem tartotta magasan, mivel a száraz időjárás a két meghatározó robusta termelő ország, Vietnám és Indonézia hozamát is veszélyezteti, ami tovább szűkíteti a globális kínálatot a következő szezonban. És ha valaki nagyon messzinek érezni ezt a témát, miért is érdekel ez bennünket, hát azért gondolják végig, és ez valid dolog, tehát ezt tavasztalhattuk már az elmúlt időszakban is, hogy sajnos a kakaó árának a drágulása és annak hiánycikké válása, az jelentős hatással van nyilvánvalóan ránk, fogyasztókra is, gondoljuk csokoládéra és egyéb más mindenre, amire kakaóban szükséges. Nos, hát erről a témáról is olvashatnak bővebben a Népszavában. Néhány hetes tacskókölyköket talált a NAV egy román kisbusz rejtett rekeszében, erről is ír a lap. Az állatok csippeloltással és útlevéllel nem rendelkeztek. Ráadásul olyan fiatalok voltak, hogy még az anyjuk mellett lett volna a helyük. A hivatal munkatársai kiszabadították őket, majd természetesen feljelentést is tettek. A közlemény szerint a pénzügyőrök egy román kisbuszt ellenőriztek az M5-ös autópálya Bács-Kiskun vármegyei szakaszán. A csomagtér átvizsgálásakor az ülések alatti padlólemez felől halk nyűszítésekre lettek figyelmesek. A 10-15 cm-rel megemelt burkolat alól 6 tacskó jellegű kölyökkutya került elő. A sofőr azt állította, hogy mind a 6 kutya az övé, és Romániából Franciaországba szállítja őket családtagjainak. A pénzügyőrök azonnal értesítették a kormányhivatal hatósági állatorvosát, aki megállapította, hogy az állatok alig 5-6 hetesek, érvényes útlevéllel, csippelveszettség elleni oltással nem rendelkeznek, és még túl fiatalok a hosszú úthoz. A hatósági állatorvos megtiltotta a kölykök továbbszállítását, elrendelte elkobzásukat, a kiskutyák pedig egy állatvédő egyesület gondozásába kerültek, a NAV munkatársai pedig feljelentést tettek kettverésből tartott állatok kereskedelmével összefüggő visszaélés gyanúja miatt áll a közleményben. A hatóság egy videót is megosztott a történtekről, amelyen jól láthatóak a nagyon-nagyon aranyos, kedves, de nagyon-nagyon apró kis kutyusok. De azt nem értem, hogy nem egy annyira ritka kutyáról van szó, amit nem lehetne megvásárolni tenyésztőtől teljesen legálisan. Nem tudom mondjuk, hogy külföldön ez hogy van a tacskókkal. Nem is értem, miért kellett ennek a viszontagságnak kitenni ezeket az apróságokat. Nos hát, erről is olvashatnak bővebben a Népszavában, és megnézhetik a videót is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-17:00, szombaton 21:30-tól 6:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Pingvin Patika az ügyeletes gyógyszertár, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Szeglét Rádió! 92.5!

0: Már is sem Bruno Mars, és egy dal, ami egyáltalán nem jellemző, és nem passzol mindazokhoz, akik mondjuk munkahelyen hallgatnak bennünket vasárnap reggel, 7:30 nem sokkal. Ez már itt a Lazy Song.
1: FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
8: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Folytatódik a kánikula. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Az ősz elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Szigorúban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. A Perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint. A cél pedig a Perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. A gázai övezetet bombázta a zsidó állam. A gázavárost, valamint távolabbi menekültáborokat ért légi csapásokban hatan meghaltak, köztük az Al Jazeera katari televízió egyik munkatársa, és sokan megsérültek. Izrael és az övezetet irányító Hamas iszlamista terrorszervezet tavaly októberben kötöttek fegyverszünetet, a térségben azonban továbbra is rendszeresek az összecsapások. Ketten meghaltak és négyen megsérültek egy balesetben szombat éjjel a 77-es főúton Tótvázsonynál. A település külterületén két személygépkocsi frontálisan ütközött, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság.
8: Az időjárásról.
9: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Első ősonos forgatag Tápió szelén a Külsőmező utca 15 szám alatt június 27-én és 28-án a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ szervezésében állatbemutatók, haszonállatok sokszínűségének bemutatója, Nemzeti Park igazgatóságok bemutatkozása, Székely Gazdaszervezetek Egyesületének bemutatkozása, állatcsimogató, tájfajta gyümölcsök kóstolója, ez várja sok-sok más mellett önöket, és persze színpadi programok június 27-én szombaton, például a Vagabanda, Holdon Macska gyermekzenekar, a Cegli Tánc Együttes, aztán Dr. Terék József tárogató művész koncertjét is hallhatják, de még a Gríz zenekar is koncertet ad, tehát június 27-én szombaton este. Június 28-án vasárnap pedig újra színpadra lép, helyesebben színpad elé, mert hogy Gólyarábas Vándor mutatványosokról van szó, a Vagabanda, de ott lesz Tápió szerint Samu Zoltáni zenekara és a Tápió Mente Tánc Együttes is. A rendezvény ingyenes, de regisztráció kötött, a www.nbgk.hu oldalon lehet az őshonos forgatag fülecske alatt regisztrálni. Tehát június 27-én, 28-án első őshonos forgatag Tápió szelén, Külsőmező 15. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön a lapszemle folytatásában. A Magyar Nemzet két írásait a 92-től elhunyt a Jóbarátok és a Taxi rendezője, a szitkomok Steven Spielberg-e számolnak be a lapok. Életének 85. évében rövid betegség után elhunyt James Burroughs, a televíziózás történetének egyik legmeghatározóbb Emmy-díjas rendezője és producere. A művész nevéhez olyan generációk ízlését és humorát formáló sikersorozatok fűződtek, mint a Cheers, az Agymenők, a Jóbarátok, a Taxi vagy a Will és Grace. James Burroughs halálával az amerikai szórakoztatóipar és a klasszikus stúdióközönség előtt felvett több kamerás szituációs komédiák, vagyis szitkomok műfajának utolsó nagymestere távozott. Pályafutása során több mint 1000 epizód felett bábáskodott, s szakmai tekintélyét jól mutatja, hogy Hollywoodban csak a szitkomok Steven Spielbergeként emlegették. Munkásságát a szakma 11 Emmy-díjjel és 47 jelöléssel ismerte el, amellyel a televíziózás történetének egyik legelismertebb alkotójává vált. Nem csupán rendezőként, hanem biztos szemű mentorként is hivatkoztak rá. Ő vezényelte le a legtöbb olyan ikonikus sorozat legelső úgynevezett pilot epizódját, amelyek később világslágerré váltak. Kulcs szerepe volt többek között tehát a Jóbarátok fiatal és akkor még tapasztalatlan színészgárdájának összeállításában és stílusának csiszolásában, de az ő finom rendezői kézjegye hordozta a Fraser, a Dumagép vagy az Agymenők, a Big Bang Theory korai sikereit is. Amikor televíziós műsort rendezek, igyekszem elérni azt a pontot, ahol a legjobb forgatókönyv találkozik a legjobb alakítással, és a színészek közötti tökéletes kémiával fogalmazott hitvallásáról 2022-ben megjelent önéletrajzi kötetében. James Burroughs a kollégái iránti megbecsüléséről is nevezetes volt. Róla is olvashatnak tehát a Magyar Nemzetben. És még egy írás, egy apró hiba is komoly pótdíjjal járhat a Strada Matrica vásárlásnál, hívja fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet. Amint véget ért a tanév és megkezdődik a nyaralási szezon, új lendületet vesz az E-matrica vásárlások száma. Ilyenkor kell el az éves mennyiség nagyjából harmada. Tavaly például a Magyar Közút útdíj üzleták tájékoztatása szerint az összesen 15,5 millió darab jogosultságból 4,8 milliót június, július és augusztus hónapban vettek meg a magyar közlekedők. Méghozzá kiugróan magas 54%-os arányban a heti, pontosabban 10 napos vinnettából, de a napi és havi jogosultság iránti kereset, nagyjából 20-20% is jelentős volt. Ilyenkor persze a turizmus miatt a külföldi vásárlások száma is jelentős az összeladásokban, ezzel együtt azonban a téves vásárlások és a pótdíjazások mértéke is jelentősen nőtt. Ezért a Magyar Közút pontos adategyeztetésre hívja fel az autósok és más közlekedők figyelmét. Tény, hogy a tévedést lehetséges utólag javítani, de procedúra felesleges időt, pénzt és energiát emészt fel. Éves szinten az ügyfelek 23-24 ezer esetben kérik rendszám korrigálását, és 4-5 ezer esetben a felségjelzés ország vagy a díjkategória javítását az útdíjfizetési szolgáltatónál. Sokan veszik rosszul figyelembe az érvényességi időt is, nem is beszélve a vármegyei autópálya matricáknál a közigazgatási egység helyes megjelölésére, például aki egy Pest és egy Fejér vármegyei matrica helyett véletlenül két darab Pestit vesz, utólag visszakaphatja ugyanaz egyik árát, de ha időközben pótdíjat kapott egy fejéri Strada szakaszról, annak elengedését már nem fogja tudni kérni. Azoknak pedig, akik a több alkalommal nyugat felé veszik az irányt, három regionális matrica helyett még mindig az éves M1 regionális matrica lehet az ideális megoldás. A további hasznos tanácsokra is kíváncsiak, ajánlom szíves figyelmükbe a Magyar Nemzetet.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: A Lapszemle folytatásában jöjjön most már a Magyar Hírlap két írása, a hiány, amelyet a világ nem tudott elengedni, Madeleine McCann eltűnése. A streaming sorozat a 3 éves Madeleine McCann eltűnését vizsgálja, aki családi nyaralás közben tűnt el Portugáliában. A valós ügy 2007. május 3-án kezdődött Praia da Luzban, amikor Madeleine eltűnt a család nyaraló apartmanjából. Az ügy azóta is megoldatlan, és az elmúlt években brit, portugál és német hatóságok is dolgoztak rajta. Az egyik streaming szolgáltató sorozata 2019-ben jelent meg, még azelőtt, hogy a német hatóságok 2020-ban Christian Brücknert gyanúsítottként nevezték volna meg. A dokumentum sorozat nem egyszerű bűnügyi történet, nem azért felkavaró, mert minden kérdésre választat, hanem éppen azért, mert nem tud. A sorozat középpontjában egy gyerek eltűnés áll, de valójában sokkal többről beszél, szülői rettegésről, rendőrségi hibákról, média éhségről, kollektív megszállottságról és arról a rettenetes emberi szükségletről, hogy a hiánynak valamilyen értelmet adjunk. A kislány története azért vált globális jelenséggé, mert szinte minden szülő legmélyebb félelmét érinti egy családi nyaralás, egy este, egy apartman, egy albógyerek és aztán a felfoghatatlan üresség. A sorozat első nagy ereje abban áll, hogy ezt a hétköznapiságot nem engedi elfelejteni, nem egy távoli, elvont rémálmot látunk, hanem egy olyan helyzetet, amely éppen attól borzongató, hogy normálisnak indult. A dokumentum sorozat nem fikciós thrillert épít, hanem a valóság darabjaiból próbál kirakni egy képet, interjúk, archív felvételek, híradó részletek, nyomozati fordulatok és egymásnak feszülő elméletek váltják egymást. A néző azonban hamar rájön, itt nincs klasszikus, krimiszerű megkönnyebbülés. Nincs olyan pillanat, amikor a nyomozó belép, mindent megmagyaráz és a világ rendje helyreáll. És hogy a sorozat miben hordoz még némi újdonságot, vagy milyen kérdéseket feszeket, például azt, hogy hogyan nem tudja elengedni a világ a kislány történetét, arról is olvashatnak bővebben a Magyar Hírlapban. És amely tragédiák azonosították a titán elsüllyedésének fő okait, a roncsokat Új-Fonland partjaitól közel 640 kilométerre találták meg. Kanadai biztonsági szakértők arra a következtetése jutottak, hogy a titán katasztrófáját a merülőhajó tervezési hibái és az Ocean Gate belső problémái okozták. A titán 2023. júniusában indult útnak az Atlanti-óceánon lévő Titanic roncsai felé. Körülbelül 2 órával a merülés után megszakadt a kapcsolat a tengeralattjáróval, 5 ember volt a fedélzeten, Hamish Harding brit felfedező és pilóta, Shahzada Dawood üzletember és fia Suleiman, Paul Henry Nazor Titanic szakértő, valamint Stockton Rush az Ocean Gate alapítója. A roncsokat Új-Fonland partjaitól közel 640 kilométerre találták meg. A nyomozók megállapították, hogy mindenki, aki benne volt, azonnal meghalt, miután a szerkezet összeomlott a Titanic roncsai közelében. A kanadai közlekedésbiztonsági testület jelentése szerint a titán hajóteste szénszálas szerkezetű volt, ami szokatlan a mélytengeri tengeralattjárók esetében. Az auditorok megjegyezték, hogy a tengeralattjáró felépítése és tesztelése nem felelt meg a szabványos mérnöki gyakorlatoknak. A végleges terv elkészítése előtt az Ocean Gate 2 kicsinyített titán modellt tesztelt, egyik sem bírta ki a Titanic mélységénél nagyobb mélységben a nyomást. A vállalat

ezt követően módosította a tervezést és a gyártást, hogy csökkentse a szénszálas rétegek hullámosságát, ami gyengíthette volna az anyagot. Hogy mit mondanak még a szakértők, arról olvashatnak a Magyar Hírlapban, és egyébként pont ebből a tragédiából is sorozatot, dokumentumsorozatot készített az egyik streaming szolgáltató. Őszinte leszek, nem tudtam végignézni, nem... Egyébként sem vagyok egy nagy katasztrófa turista. Ez az egyik, a másik pedig nem annyira megrázó volt, és tényleg akkor tudja az ember, hogy nincs happy end, tehát nem várhatja azt, ugyanúgy, mint Madeleine esetében, hogy jön majd a pozitív végkicsengés és megkönnyebbülést, és feloldozást nyerhet minden és mindenki. Szóval egyszerűen nem sikerült végignézni. De van, bármint sorozat. FM 92.9

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a ceglédi szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
3: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
4: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
3: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
4: Egy kattintás és megnyílik a város.
3: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
4: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
3: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
4: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
3: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
5: Folytatódik a kánikula. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Több száz helyszínen zajlott a múzeumok éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddéj félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Vizet oszta az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte: az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Jogi eszközökkel is ellenáll a lemondatásnak az államfő. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt Súlyog Tamás. A köztársasági elnök hangsúlyozta: azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Szigorúban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. Ketten meghaltak és négyen megsérültek egy balesetben szombat éjjel a 77-es főúton Tótvázsonynál. A település külterületén két személygépkocsi frontálisan ütközött, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. Több mint 470 helyszínen, 3000-nél is több programot kínáltak az érdeklődőknek a múzeumok éjszakáján. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják.
1: Az időjárásról.
5: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, a hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
0: Közlekedési információk.
4: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Rüszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon szintén az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
6: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: time. Prédától indított az órát, ez volt a Do It Again itt a 92-től, azt az órát, amiben már jön a bulvár lapszemle, és hasznos, fontos információk is természetesen, és ami aztán végképp természetesen, a nagyon jó muzsikák is. Például a folytatásban Hurts és Purple Disco Machine közöse Wonderful Life.
1: Szeglét Rádió! 92.5

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Pingvin Patika az ügyeletes gyógyszertár a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart. Szegy.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön át a Bulvárlap szemlében a Borskét írása. Fésűs Nelly elárult a hosszú házasság titkát, üzenetet is hagyott Vajtó Lajosnak. Fésűs Nelly humorosan, de annál beszédesebben árult el, mi lehet a hosszú és boldog házasság egyik titka. Fésűs Nelly és Vajtó Lajos kapcsolata évek óta a hazai sztárvilág egyik legstabilabb szerelme. Bár a színésznő és az üzletember nem titkolják, hogy egy hosszú kapcsolatban akadnak nehézségek, a humorérzékükből szemmel láthatóan semmit sem veszítettek. Nelly a minap egy humoros videót osztott tovább Instagram történetében, amelyen elárulják a hosszú házasság titkát. A videón egy nő éppen leragasztja a száját, a felvételhez pedig az alábbi szöveg párosult: gyakorlom, hogyan maradjak házas 30 év után. A színésznő pedig nem csak jót nevetett a felvételen, hanem férjét, Vajtó Lajost is megjelölte benne, így feltételezhető, hogy egy közös poénnak szánta a bejegyzést. A házas pár korábban is engedett betekintést házasságukban, negyedik házassági évfordulójukon ezzel a szöveggel osztott meg egy képet a színésznő. Sok mindenen mentünk keresztül, de melyik pár nem vagyunk álompár. Vannak viták köztünk is, viszont a gondok azért jönnek, hogy megoldjuk őket. És eddig mindig sikerült, árult el a közös képeik mellett Fésűs Nelly. Családjukban mostanában bőven akadnak boldog pillanatok, nemrég kisebbik lányuk Elza okozott óriási büszkeséget szüleinek, amikor zongorajátékával kábráztatta el a családot. Fésűs Nelly akkor így fakadt ki a fellépés után: életemben nem izgultam ennyire még a színpadon sem. És emellett természetesen az is örömkönnyeket okozott nekik, ami az egész országot lázban tartotta. Horváth Csenge édesanyja lett így, Fésűs Nelly már boldog nagymamaként is nyilatkozhatott, és így mit, azt olvassák el a Borsban, és a már boldogság. Nicole Kidman újra boldog, titokban bepasizott az Oscar-díjas színésznő, végre tovább lépett. Bennfentes források szerint Nicole Kidman titokban hónapok óta egy befolyásos üzletemberrel találkozgat. Az Oscar-díjas színésznő tehát végre új fejezetet nyitott az életében. Sajtóértesülések szerint Nicole Kidman már hónapok óta egy befolyásos üzletemberrel találkozgat, és bár a híreket hivatalosan nem erősítették meg, az elmúlt hetekben egyre több oldal számolt be arról, hogy a színésznő végre maga mögött hagyta élete egyik legnehezebb időszakát. Úgy tudjuk, hogy a kapcsolat az elmúlt néhány hónapban csendben alakult ki, és a pár rendkívül diszkréten viselkedik, elkerülve a nyilvánosság figyelmét, írják erről a kapcsolatról azok a bizonyos bennfentesek, hát bárhogy is sok boldogságot nyilván mindenki megérdemli.
0: Cegléd Rádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én, vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre a Dob Múzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztrációkukac@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére.
0: Cegléd Rádió.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Több száz helyszínen zajlott a múzeumok éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddéj félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Vizet oszta az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte: az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Jogi eszközökkel is ellenáll a lemondatásnak az államfő. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt Súlyog Tamás. A köztársasági elnök hangsúlyozta: azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Szigorúban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta: kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. Ketten meghaltak és négyen megsérültek egy balesetben szombat éjjel a 77-es főúton Tótvázsonynál. A település külterületén két személygépkocsi frontálisan ütközött, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. Több mint 470 helyszínen, 3000-nél is több programot kínáltak az érdeklődőknek a múzeumok éjszakáján. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, a hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön hát a lapszemle zárásaként a Blick két írása, elsőként Masalkó Dávid őszinte vallomásáról. Masalkó Dávid énekes, dalszerző, a halott pénz frontembere őszintén beszélt magánéletéről és családjáról a Forbes Power Women's Summit teltházas rendezvényén. A zenész személyes történeteken keresztül mesélt arról, mi ad egyensúlyt az életében, és hogyan próbálja megőrizni azt a belső szabadságot, amely gyerekkora óta meghatározza. Masalkó Dávid szerint identitásának fontos része a pécsi gyökere, hiszen ott nőtt fel, ott végezte el az egyetemet, és ott élt át azokat az első élményeket, amelyek később emberként és alkotóként is formálták. A pécsiség meghatároz engem, jelentette ki Masalkó Dávid. Az első sikerek, élmények, csalódások mind oda kötnek, ahogy a nagyszülői ebédek emléke is. Ezt a mai napig a zsigereimben érzem. Napjainkban sok szülő pánikban van, például amiatt, hogy a gyereke 7 évesen még nem beszél tökéletesen angolul. Hálás vagyok azért, hogy nekem hagyták, hogy gyerek legyek. Egy kis faluban töltöttem a nyarakat, ott ízleltem meg a szabadságot, és ez a mai napig fontos motiváció számomra. Hogyha érdekli önöket, hogy mit mondott még ebben a nagyon őszinte vallomásában Masalkó Dávid, javaslom a Blick fellapozását. És ugyanebben az újságban felteszik a kérdés, miért nem megy nyugdíjba Paul McCartney, a világ egyik leggazdagabb zenésze. Paul McCartney 6 év után jelentkezik új szólóalbummal, amely hamar az élre került a brit slágerlistákon. Úgy tűnik, az emberek máig kíváncsiak a zenéjére, ráadásul a népszerűsége nem csak hazájában töretlen, világszerte képes stadionokat megtölteni. A Beatles egykori tagja a héten lett 84 éves, de még mindig nem tervezi a visszavonulását. Noha az anyagi helyzete bőven adna rá lehetőséget. Nem tudom, sosem tudom, válaszolta nemrég Paul McCartney az egyik brit zenei lapnak arra a kérdésre, hogy mikor vonulna nyugdíjba. Emlékszem, amikor 50 éves voltam, az akkori menedzserem azt kérdezte, nos, gondolkodsz a visszavonuláson? Erre én, hát nem hiszem. De ő nyilván úgy gondolta, 50 évesen már ideje lenne. Amit meg is értek, mert 20 évesen mi is borzasztó öregnek tartottuk a 30 éveseket. Úgy tűnt, 30 évesen már nem is illendő játszani, de eljött, majd elmúlt az az idő is, a közönség pedig még mindig szerette a zenénket, magyarázta. A Beatles korábbi tagja május végén jelentette meg a 20. szólólemezét, a nosztalgikus hangulatú The Boys of Dungeonland, amely főként liverpooli gyerekkorára emlékezett. Egy korábbi interjúban az élet sójának nevezte az őt akkor körülvevő embereket, akik se gazdagok, se híresek, se fontosak nem voltak, de hatalmas bölcsességgel voltak megáldva, hogy miben? Nos, olvassák el a Blikben.
0: FM 92.5 Rádió.
1: És mivel halott pénzt viszonylag sűrűn, sőt, sűrűn hallunk itt a 92.5-ön, Paul McCartneyt viszont nem annyira. Jöjjön ő 1993-ból. Hope of Deliverance itt a 92.5-ön.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
10: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Folytatódik a kánikula. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Irán ismét lezárta a Hormuzi szorost. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma is folytatódik a hőség. Tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt. Aszódon pedig a napi rekord is megdőlt. Ott 37,1 Celsius fokot mértek. Keddélyfélig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kifejtette, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. A perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Közben Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatás 14. Leó pápa. Az egyház fő paviában az onkológiai központot kereste fel, majd a paviai dómban gyerekekkel és a dél-amerikai bevándorló közösség tagjaival találkozott. Jövő hétvégén a pápa a földközi-tengeri Lampedusa szigetére látogat, amely az egyik legfontosabb érkezési helye az észak-afrikai menedékkérőknek.
1: Az időjárásról.
11: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
12: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Rüszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon szintén az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét Centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Disco Nines és Tina Shea közösen indította az órát, ez volt a No Broke Boys, azt az órát, ami már a kalendáriumról szól, jön névnapköszöntő, jön világnap, események, évfordulók, és persze a napére szülöttjei, mindezekben közös, június 21-e, és az, hogy a mikrofonnál Becker Bernadett, tartsanak velem.
1: Ceglét Rádió, FM 92.5.

0: Június 21-e van a nap, amikor a Lejlák és az Alajosok ünnepelhetik névnapjukat. A Lejla perzsa eredetű arab névből származik. Angol nyelvterületen igen gyakori név. Jelentése sötétség, éjszaka, sötéthajú. Az Alajos magyar megfelelője a germán latin eredetű Alvis Aloha neveknek. A név jelentése egész bölcs. Kedves Lejlák, kedves Alajosok, nagyon-nagyon boldog névnapot!
1: Cegléd Rádió! Rádió. 92.5.
2: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Egy város. Egy közösség. Egy közös cél, a biztonság. Csatlakozzon Ön is a Ceglédi Őrszem Egyesület kamera alapú közösségi összefogásához. info@ceglediorszem.hu. Nyugodt város. Egy közösség. Őrszem a Ceglédiekért.
1: Reklámot hallottak!

van az apák napja, amit Magyarországon június 3. vasárnapján ünneplik, a 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként. Az apaságot és a szülői szerepet ünneplik, ilyenkor emlékeznek az apákra, nagyapákra és a többi férfi elődre. Az apák napját világszerte számos különböző időpontban ünneplik. Ezen a napon általában ajándékot adnak az apáknak, és a család általában együtt van, de én azt gondolom, hogy nem csak ajándékkal lehet kifejezni azt, hogyha szeretné megünnepelni ezen a napon az apukáját valaki, szerintem megoldják ezt a gyerekek, is bízom benne. Ma van az apák napja, amit Magyarországon június 3. vasárnapján ünneplik, a 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként. Az apaságot és a szülői szerepet ünneplik, ilyenkor emlékeznek az apákra, nagyapákra és a többi férfi elődre. Az apák napját világszerte számos különböző időpontban ünneplik. Ezen a napon általában ajándékot adnak az apáknak, és a család általában együtt van, de én azt gondolom, hogy nem csak ajándékkal lehet kifejezni azt, hogyha szeretné megünnepelni ezen a napon az apukáját valaki, szerintem megoldják ezt a gyerekek. Bőjük is bízom benne. Cseglét Rádió.

Június 21-e van, ma van a nyári napforduló, az északi féltekén ez erre a napra esik, esetenként 22-én vagy 20-án van, vagyis ma van az év leghosszabb nappala és a csillagászati nyár kezdete. Ekkor éri el a nap a legmagasabb pontját az északi féltekén, amely a Föld tengelyfeldessége miatt következik be. Természetesen, mint mindenhez, ehhez is kapcsolódik népi hagyomány, a fény győzelmét ünneplik ilyenkor Magyarországon és Európa szerte. A legfőbb esemény Szent Iván éjjű tűzgyújtás, és hát ünnepeljük tehát a fényt, ünnepeljük a nyári napfordulót, bárhogy is. Mondjuk azzal, hogy kielvezzük a leghosszabb nappalt. Cegléd Rádió.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a kánikula. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Irán ismét lezárta a Hormuzi szorost. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma is folytatódik a hőség. Tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt. Aszódon pedig a napi rekord is megdőlt. Ott 37,1 Celsius fokot mértek. Kedélyfélig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kifejtette, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. A perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Közben Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatás 14. Leó pápa. Az egyház fő paviában az onkológiai központot kereste fel, majd a paviai dómban gyerekekkel és a dél-amerikai bevándorló közösség tagjaival találkozott. Jövő hétvégén a pápa a földközi-tengeri Lampedusa szigetére látogat, amely az egyik legfontosabb érkezési helye az észak-afrikai menedékkérőknek.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
0: Ceglédrádió! 92.5!

Jöjjenek most már események, évfordulók, a mai naphoz kötődőek, természetesen 255 éve annak, hogy a Szent Jobb Budára érkezett, az erekét Mária Terézia váltotta ki a ragudzai domonkos kolostorból. A Szent Jobb nemzeti és katolikus ereke, amely feltételezhetően Szent István király természetes úton mumifikálódott jobb keze. Viszontagságos története során többször került különböző helyekre, most a budapesti Szent István bazilikában lévő Szent Jobb kápolnában őrzik. 113 éve annak, hogy június 21-én Tini Broadwick ejtőernyős ugrást hajtott végre repülőgépről. Ő volt az első női ejtőernyős. 78 éve annak, hogy a Manchester Mark 1 nevű számítógépen lefutott az első eltárolt számítógépes program. Tudom, vannak, akiknek nehéz elképzelni, hogy ez egy esemény, de bizony ez nem kis esemény. 192 éve, és ez már egy kicsit közelebb van szerintem mindenkihez, Cyrus Hall McCormick ezen a napon szabadalmaztatta az aratógépet. És ezt is jegyzi a kalendárium, van akinek ez is fontos, hogy 37 éve ezen a napon újra összeházasodott Melanie Griffith és Don Johnson. Ennyit az eseményekről, évfordulókról, hamarosan jönnek a nap híres szülöttjei. FM 92.5 Eglét Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg Kisállat Eledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.

0: Jöjjenek hát a nap híres vagy híresebb szülöttjei. 170 éve született Stobr Alajos szobrász, Lipótújvári Stobr Alajos, ez teljes neve, sőt, Alajos János Vilmos, hogy teljesen pontosak legyünk. 121 éve született Jean-Paul Sartre, Nobel-díjas francia, egzisztencialista, filozófus és író. 77 éve született ezen a napon Barbinek Péter Jászai Mari díjas színész, szinkron színész. 53 éve született Juliette Lewis, amerikai színésznő, akit például az Alkonyattól pirkadatik, illetve a Született gyilkosok című filmekben is láthattunk. 44 éves ma Vilmos, brit királyi herceg, trón örökös. 1987-ben ezen a napon megszületett Szatori Dávid, magyar színész. Ma ünnepelhet a Marvel filmek nagy kérdőjele, vagy sokak számára pedig szerintem teljesen abszolút ott a helye. Szóval 1979-ben megszületett ezen a napon Chris Pratt, amerikai színész. És ma ünnepelhet Lana Del Rey, amerikai énekesnő, 1985-ben született meg. Természetesen jön egy Lana Del Rey dal itt a Cegléd Rádióban. Boldog születésnapot a ma ünneplőknek!
1: Cegléd Rádió! Rádió. 92.5

0: Ceglét Rádió programajánló rovata.
1: Első ősonos forgatag Tápió szelén a Külsőmező utca 15 szám alatt június 27-én és 28-án a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ szervezésében állatbemutatók, haszonállatok sokszínűségének bemutatója, Nemzeti Park igazgatóságok bemutatkozása, Székely Gazdaszervezetek Egyesületének bemutatkozása, állatcsimogató, tájfajta gyümölcsök kóstolója, ez várja sok-sok más mellett önöket, és persze színpadi programok június 27-én szombaton, például a Vagabanda, Holdon Macska gyermekzenekar, a Cegli Tánc Együttes, aztán Dr. Terék József tárogató művész koncertjét is hallhatják, de még a Gríz zenekar is koncertet ad, tehát június 27-én szombaton este. Június 28-án vasárnap pedig újra színpadra lép, helyesebben színpad elé, mert hogy Gólyarábas Vándor mutatványosokról van szó, a Vagabanda, de ott lesz Tápió szerén Samu Zoltáni zenekara és a Tápió Mente Tánc Együttes is. A rendezvény ingyenes, de regisztráció kötött a www.nbgk.hu oldalon lehet az őshonos forgatag fülecske alatt regisztrálni. Tehát június 27-én, 28-án első őshonos forgatag Tápió szelén, Külsőmező 15.

Egy újabb óra végéhez értünk már, és jönnek a reklámok után a friss hírek után pedig indul a következő óra Taylor Swift-tel. Ez lesz az Opelite, itt a 92-ten egy 2026-os vadonatúj sláger.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogójavítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga Huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
2: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
3: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
8: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
9: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
8: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
9: Egy kattintás és megnyílik a város.
8: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
9: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
8: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
9: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
8: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
10: Folytatódik a kánikula, megdőlt a meleg rekord. Holnaptól két napos ülést tart az országgyűlés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma is folytatódik a hőség, tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt, Aszódon pedig a napi rekord is megdőlt, ott 37,1 Celsius fokot mértek. Keddélyfélig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kifejtette, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés ülése. A parlament ezt követően megvitatja a többi között a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokhoz benyújtott módosítójavaslatokat. A képviselők kedden többek között a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. A tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig baleset megelőzési üzenetek is futnak majd.
1: Az időjárásról.
10: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, a hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Taylor Swift indított az órát, operált eszólt itt a Cegléd Rádióban, Miley Cyrus jön már is, aztán Follow the Flow és a Szélcsend, Gossip, Calvin Harris, ez a zenei kínálat az első fél óra első részére, a mikrofonnál Becker Bernadett, és prózában hasznos, fontos információk, vagy legalábbis bízom benne, hogy így lesz, már ebben az órában jóval kevesebb beszéd és sokkal több zene, ami a strandolás indítóként, hogyha valaki éppen a strandon van.
1: Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én, vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre a Dob Múzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztárvendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztráció@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakós

Jöjjön egy-két fontos információ mindazok számára, akik most döbbentek rá, hogy bizony itt a szünidő, és jogosultak az ingyenes szünidei érkeztetésre, de még nem vették igénybe, vagy nem kérelmezték egészen pontosan. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Szegléd város önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek: Széchenyi úti óvoda Ugyerita óvodája, a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem veszi igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előre jelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon, és a város hivatalos honlapján is megtalálják. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.
3: Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this, tell me how you do.

vár ránk a következő napokban, már ami az időjárást illeti, ugye igazán a nyár még csak most kezdődik hivatalosan. A hidegfront után változóan felhős idő várható, mondják ezt holnapra, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős maradhat. Kedden több órás napsütésre, kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. A reggeli minimumok 10-16, a délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos száraz idő valószínű, helyenként gomoly felhőképződéssel. A hajnali órákban 11-17, délután 27-32 fok közötti értékek várhatók. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, ismét erősödik a melegedés. Csütörtökön többnyire napos száraz idő várható, csak időnként jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. A hajnali minimumok 12-17, a délutáni maximumok 28-32 fok között alakulhatnak. A nyugati-délnyugati szél általában mérsékelt lesz, helyenként élénk széllökésekkel. Most én eddig is viszonylag reggeli, inkább reggeli, hajnali, majdnem, hogy hajnali emberke voltam, akkor vagyok a legaktívabb mindenféle szempontból, gondolkodásban is és tevékenységben is. Most már aztán ezek után főképp így lesz. Tegléd.

És záruljon egy igazán boldog dallal, ha az óra, Pharrell Williams és a Happy, vagyis a Gru 2 betétdala, amiben a kis sárgaságok nagyon jól elszórakoztatták az embereket. Ugye minionoknak szokásunk hívni őket, minionok igazából az eredeti nevük, de teljesen mindegy. Van egy szuper képességem, hogyha megkérdezik, akkor legalább háromnak a nevét ránézésre meg tudom mondani. Tudom, hogy ez nem egy nagy szuper képesség, de azért vannak emberek, akik ennyire nem ásták be magukat a minionok, a minionok történetébe, és Bob a kedvencem, akinek a kismackója van, hogyha így jobban be tudják azonosítani. No, te ennyit a kis sárgaságokról, jön Pharrell Williams és a Happy.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd, Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban, minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
7: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Folytatódik a kánikula, megdőlt a meleg rekord. Holnaptól kétnapos ülést tart az országgyűlés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma is folytatódik a hőség, tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt. Aszódon pedig a napi rekord is megdőlt, ott 37,1 Celsius fokot mértek. Keddélyfélig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kifejtette, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés ülése. A parlament ezt követően megvitatja a többi között a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokhoz benyújtott módosító javaslatokat. A képviselők kedden többek között a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a vasúttársaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. Incidensek nélkül zárult a több ezres diák tüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokkád alatt tartják az egyetem több karát.
1: Az időjárásról.
10: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
11: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Rüszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon szintén az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét Centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Na, indított az órát Get Lucky, én is azt kívánom mindenkinek, legyen nagyon szerencsés, bár a 5-ös, 6-os sorás tegnap este volt, de lesz majd a következő évben is, héten is, meg gyakorlatilag majdnem minden nap van valami sorsolás. A mikrofonnál Becker Bernadett, és hogyha már szerencse és sors és ehhez hasonlók, akkor a csillagoknál maradok inkább. Hamarosan jön majd a horoszkóp, hogy tőle megszokhatták 11 óra után a később ébredő kedvéért is felelevenítjük, hogy mi is vár ránk ma. Mert hogy nekik még most kezdődik igazából a nap. Mondanám, hogy de jó nekik, de a csoda se tudja.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Pingvin Patika az ügyeletes gyógyszertár, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart. FM 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 8:30-tól 16:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
1: Reklámot hallottak!

0: horoszkóp, egészen pontosan adott pénz és rúzsa megdikezese után szeretni, akit nem lehet.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Jöjjön át a horoszkóp első felvonása, kedves Kossa, Kosma erős lendületet kap, és végre olyan helyzetekben is határozottan léphet, amelyekben korábban bizonytalannak érezte magát. A szakmai életben a bátor döntések, a tárgyalások és az új kezdeményezések hozhatnak eredményt. Anyagi téren is stabilabbá válhat a helyzet, különösen akkor, ha figyelmesen mérlegeled a felkínált lehetőségeket. Bika. A Bika számára ez a nap a stabilitásról, a türelemről és a lassan beérő eredményekről szól. Amit az elmúlt időszakban következetesen építettél, most végre láthatóbbá válhat mások számára is. Szakmai téren elismerés érkezhet, pénzügyi ügyekben pedig kedvező fordulat jöhet, mint amire számítottál. Ikrek. Az ikrek ma a csillagok egyik legnagyobb kedvence. Jó hírek, fontos találkozások, váratlan üzenetek vagy ígéretes ajánlatok érkezhetnek, amelyek pontosan akkor találnak meg, amikor a legnagyobb szükséged van rájuk. Ha az elmúlt hetekben tapasztalt akadályok enyhülni kezdenek, és egyre tisztábban látod, milyen irányba érdemes indulnod. Rák. A rák ma különösen érzékenyen érzékeli a körülötte lévő emberek hangulatát, az intuíció erős, és segít megérteni olyan helyzeteket is, amelyekre mások még nem látnak rá. Szakmai téren a diplomácia és az empátia lehet a legerősebb fegyvered. Oroszlán. Az oroszlán ma különösen erős kisugárzással rendelkezik. Könnyen felhívod magadra a figyelmet, és természetesebben tudod érvényesíteni az akaratodat. Szakmai téren kreatív ötleteid és kezdeményező készséged elismerést hozhat. Szűz. A szűz számára ez a nap a rendezettségről, a tisztánlátásról és a lassú, de biztos haladásról szól. A szakmai életben a pontosságod és a részletekre való figyelmet különösen értékes lehet, egy pénzügyi ügy könnyebben megoldódhat, mint korábban gondoltad. Hamarosan folytatom. Szeglét Rádió. 92.5.

horoszkóp folytatása, mérleg, a mérleg társasági élete ma élénkebb lehet, és egy baráti, szakmai vagy közösségi kapcsolat értékes lehetőséget hozhat. Nagyon jó nap ez az együttműködések és a kapcsolatépítések erősítésének, és azoknak a helyzeteknek a megoldására is, ahol a diplomáciai érzékedre van szükség. Skorpió. A skorpió ma élesebben látja a rejtett összefüggéseket, mint mások. A koncentrációd erős, az intuíciót pontos és könnyen felismered, ki vagy mi áll a helyzet hátterében. Szakmai téren ez jelentős előnyt adhat. Nyilas. A nyilas számára ezen a tágabb horizontokat nyit. A tanulás, az utazás, a nemzetközi kapcsolatok vagy a személyes fejlődés témája most erősebben előtérbe kerülhet. Szakmai téren olyan lehetőség érkezhet, amely hosszabb távon is új perspektívát ad. Bak. A bak ma konkrét eredményeket láthat abból, amit kitartóan épített. A szakmai életben komolyságot, figyelmet és következetességed elismerést hozhat. Egy régóta húzódó ügy végére előre léphet. Vízöntő. A vízöntő életében a belső változások most már külső formát is ölthetnek. Az utóbbi időszak felismerései segítenek abban, hogy bátrabban vállald a saját elképzeléseidet. Szakmai téren az eredeti ötleteid felkelthetik egy befolyásos ember vagy lehetséges partner figyelmét. És halak. A halak ma különösen érzékenyen kapcsolódnak másokhoz. Az empátiád és a képzelőerőd erős, ami szakmai és személyes téren is erőnyt jelenthet. Egy projekttel vagy együttműködéssel kapcsolatos hír növelheti a bizalmadat. FM 92.5 Szeglét Rádió.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
7: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
8: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
7: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
8: Egy kattintás és megnyílik a város.
7: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
8: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
7: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
8: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
7: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
1: Reklámot hallottak.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én, vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadságtérre, a Dobmúzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színháztermében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztrációkukat@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
2: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Annie is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
4: Új év, új vasudvar érkezett Cegléd. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
5: Egy város, egy közösség, egy közös cél, a biztonság. Csatlakozzon Ön is a Ceglédi Őrszemegyesület kamera alapú közösségi összefogásához. info@ceglediorszem.hu. Nyugodt város, egy közösség. Őrszem a ceglédiekért.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Folytatódik a kánikula, megdőlt a meleg rekord. Iráni-amerikai tárgyalások kezdődnek Svájcban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma is folytatódik a hőség, tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt. Aszódon pedig a napi rekord is megdőlt, ott 37,1 Celsius fokot mértek. Keddig félig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kifejtette, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. Holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra és az alaptörvény módosításra vonatkozó javaslatot, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a TISZA frakciót is. Hozzátette, a párnapos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Jogi eszközökkel is ellenáll a lemondatásnak az államfő. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt Súlyog Tamás. A köztársasági elnök hangsúlyozta, azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Megérkeztek Svájcba az amerikai és az iráni tárgyaló delegációk, hogy a közel-keleti konfliktus rendezésének gyakorlati kérdéseiről egyeztessenek. A tárgyaláson részt vesznek a pakisztáni és a katari vezetők is. A csúcstalálkozó ugyanakkor feszült légkörben kezdődik meg, miután Irán tegnap bejelentette, újra lezárták a Hormuzi szorost. Incidensek nélkül zárult a több ezres diák tüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokád alatt tartják az egyetem több karát. Nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani ma, figyelmeztet a Hungaromet. Az előrejelzés szerint a Dunántúl egyes részein, az Alföldön, Pest és Budapest térségében, valamint Észak-Magyarországon a sugárzás elérheti a 7,5-es értéket is. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen.
1: Az időjárásról.
6: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
0: Közlekedési információk.
7: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Rüszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon szintén az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét Centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Elindult a nap második fele, tehát a Max-szal Maybe You're the Problem, ez volt itt a 92-tön. A nap második fele, amikor hagyományosan beszélgetések jönnek, nem lesz ez másként most sem, hamarosan jön fejlesztés terhe mellett című sorozatunk.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak.

0: Jöjjön hát fejlesztés terhe mellett című sorozatunk következő aktuális része, egészen pontosan a 132. Szatmári Gábor, természetesen most is Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével beszélgetett.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát fejlesztés terhe mellett című sorozatunk 132. része immáron. Most is Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével beszélgetek egy fontos rendezvényről majd. Szervusz, köszöntelek.
3: Szervusz, köszönöm a meghívást. Üdvözlöm a Cegléd Rádió hallgatóit is.
2: No hát, ezt a rendezvényt természetesen a Településfejlesztési Szövetség hozta tető alá, itt Cegléden?
3: Itt Cegléden, nekünk Cegléd kiemelten fontos. Ez egy rendezvénysorozat. Áprilisban már talán beszéltünk erről, akkor Banai Péter Benő, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke jött,
2: aki
3: származás és a családja itteni. Most pedig egy másik témával mentünk tovább, de mielőtt elmondanám, hogy milyen téma volt, ugye az a célunk, hogy olyan előadókat, olyan gondolatokat, szemléletmódot hozzunk ide a ceglédi nagyobb vállalkozásoknak és a környékbeli vállalkozásoknak, amit leginkább csak Budapesten rendezvényeken, vagy éppen megyei jogú városokban hallhatnak. A Településfejlesztési Szövetség viszont megszervezi, hogy itt helyben egy vacsorával egybe kötve, amellett, hogy érdekes előadásokat hallgathatnak, eszmét is tudnak cserélni egymással, meg üzleti kapcsolatok is születhetnek.
2: Igen, ez június 16-án kedden történt. No hát, kérem szépen, akkor friss élményekről tudsz beszámolni. Egyáltalán honnan jött az ötlet, hogy ezt az egészet összehozzátok?
3: Ahogy mondtam, mi szeretnénk kézzelfogható segítséget nyújtani a helyi vállalkozásoknak, információkkal, kapcsolatokkal, mert hogy azért az üzleti életben ez nagyon fontos. Sokszor ezen múlik a siker, sok 10 vagy akár 100 millió forint is, és mi azt látjuk, hogy kimondottan a nagyobb vállalkozásoknak Cegléden nincsen más platformja, nincsen más találkozási pontja, mint ezek, amiket mi csinálunk. Úgyhogy a mostani témánkban, amit megtartottunk kedden, ezt a kis összejövetelt, ezt a vállalati felvásárlások, összeolvadások köré szerveztük, és meghívtuk Magyarország egyik legjobb befektetési bankárát, Szendrői Gábort, aki a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke is.
2: Az igen.
3: Mi Gáborral egy rövid ideig együtt dolgoztunk az MGOSZ-nál, ennél a szervezetnél, és onnan ismerem, nagyon jókat mond, és egyébként, aki követi a gazdasági médiát, országos médiumokban is hallhatja őt, podcastekben, vagy éppen egyéb műsorokban. Na de mik is ezek a vállalati felvásárlások? Gábor és a csapata azzal foglalkozik, hogy magyar vállalkozásokkal dolgozva elsősorban, magyar nagyobb vállalkozásokkal elsősorban, segítenek nekik abban, hogy milyen céget érdemes megvenni a terjeszkedéshez, akár Magyarországon, akár külföldön, vagy éppen, hogyha olyan helyzetben van egy tulajdonos, hogy itt az ideje, hogy kiszálljon a vállalkozásából, el akarja adni, nyugdíjba akar menni, vagy másba akar belevágni, vagy éppen be akar vonni egy tulajdonostársat, akkor segítenek neki, hogy ki lehet a jó vásárló. És ők hol az eladói, hol a vevői oldalon vannak attól függ, hogy hol kibízta meg őket, és neki adnak tanácsokat, értékelik a céget hatékonysági szempontból, bevételtermelés szempontjából. Nagyon hasznos munka az, amit ők végeznek. Már csak azért is, mert Magyarországon eléggé elaprózott a vállalati struktúra.
2: Igen.
3: Sok kisebb cég van, sokan versenyeznek egymással bizonyos piacokon, és így egyikük sem tud igazán olyan profitot termelni, amitől aztán nagyobbra nőhetne. Úgyhogy a kapitalista berendezkedésben ilyenkor természetszerűen az út, az úgynevezett konszolidáció, amikor cégek összeolvadnak, illetve az egyik felvásárolja a másikat, és így nyer piacot, így tud hatékonyabban működni.
2: Hó, hát igen, ezt jól át kell gondolni azért nyilván, mert azért a gazdasági életben jönnek a meglepetések is időnként, de hogyha jól átgondolt egy-egy ilyen vállalati felvásárlás, akkor komoly haszon jöhet belőle, ugye?
3: Így van, és itt egybe is cseng a pályázati támogatás céljával, mi azt ugyanis támogatásból valósítjuk meg. A gazdaságért felelős minisztérium, most éppen új neve van, de az üzleti környezetfejlesztési programjában kaptunk támogatást, hogy ilyen jellegű tudásátadó rendezvényeket szervezzünk. Ezeket úgy szoktuk megszervezni, hogy egy ceglédi étteremben, amit úgy kinézünk, hogy azért a helyi gazdaságot már fogyasztással is tudjuk segíteni.
2: Például, igen.
3: És akkor ott összejönnek. A mostani alkalomnak egy további különlegessége volt, hogy ezt ugye a Szendrői Gáborék cégével közösen szerveztük, így nagyobb vállalati kört tudtunk elérni. Úgyhogy most már nem csak ceglédi vállalkozások voltak, hanem voltak a Jászságból, Budapestről, Lajos Mizséről, ide eljöttek Ceglédre, és ez megint egy olyan dolog, hogy büszkék lehetünk rá, hogy eljönnek ilyen távolságról, megnézik a belvárost, itt összeismerkednek adott esetben ceglédi vállalkozókkal, ebből is épülnek a kapcsolatok. Sőt, volt egy olyan, hogy itt találkozott két olyan cég tulajdonos, akiknél a környékbeli cég dolgozik ennek a másik cégnek, ami nem ceglédi. Évek óta beszállítanak nekik, de eddig még csak számlákon találkoztak egymással. Most pedig a tulajdonosok végre személyesen is megismerkedhettek. Úgyhogy ilyen jellegű dolgok. De voltak itt egészen nagy cégek is, tehát olyanok, akik mondjuk nagyobbak, mint a legtöbb ceglédi cég, tehát 10 milliárd feletti árbevétellel, például Lajos Mizséről jött ennek a cégnek a vezérigazgatója. Úgyhogy nagyon érdekes társalgások voltak, ki mit lát a gazdaságban például.
2: Hú, vannak most nagyobb jellegű változások a levegőben egyébként?
3: Egyelőre kivárás van, az látszik, többen panaszkodtak, hogy a forgalom az gyenge, tehát akár adott esetben az export megrendelés, akár a hazai fogyasztás.
2: Igen.
3: Nagyon érdekes, hogy például ásványvíz fogyasztás mennyire beesett az utóbbi időben.
2: Na ez érdekes.
3: Igen.
2: Nálad nem.
3: Ezek a megrendelések nálad nem, de mondjuk akik nagy mértékben csinálják ezt, azok ezt látják. De annak nagyon örültem, hogy még Abonyból is jött egy olyan cég, aminek most nem mondjuk a nevét, de elég sok helyen megtalálható az élelmiszerboltok polcain, és talán te is szereted ropogtatni. Én már nagyon régóta szerettem volna velük találkozni, mert szeretem a terméket, és akkor most végül összejött. És ezek azért jók, mert utána akkor megbeszéljük, hogy lehet, hogy a következő alkalomra is jönnek, és ez mind azt szolgálja, hogy azt a kapcsolatrendszert, ami nekünk itt van Cegléden és környékén, össze tudjuk tenni és segíteni egymásnak.
2: Igen, ez érdekes, mert ugye most mondtad, hogy nem csak Ceglédről van szó, hanem itt a környékről is természetesen, de ez akár még távolabb is nyúlhat ez az egész történet, akár határokon túlra is?
3: Igen, mert ha azt nézzük, hogy mondjuk akár a környékbeli cégek, amiknek már vannak exportpiacai,
2: igen,
3: nekik vannak külföldi kapcsolataik. De említhetek, akár most, ha elrugaszkodunk a cég tulajdonosoktól, tudok például olyan ceglédi származású igazgatót egy nem ceglédi cégnél, akik nagyon sok helyre szállítanak Európában, ő maga tárgyal, akár Berlinben, akár Bécsben. Ezeket az embereket érdemes ismerni.
2: Hogyne?
3: Mert adott esetben bármikor jól jöhet, akár mondjuk egy városi fejlesztés során, egy városi program során, amikor partnerre lenne szükség, egy külföldi partner, hogy ki kit ismer ott külföldön. Vagy adott esetben, ha egy önkormányzat mondjuk beruházót szeretne letelepíteni. Egyfelől megvannak a hagyományos beruházói marketing csatornák, különféle konferenciák, kiajállók, közvetítő cégek.
2: Ezek megvannak, igen.
3: De sokszor ezek a személyes kapcsolatok nagyon sokat számítanak, sokat nyomnak alatban. Tehát amikor mondjuk ipari park területet, ipari ingatlant próbál értékesíteni, hasznosítani egy önkormányzat, sokszor oda tud fordulni azokkal a vállalkozókkal, akikkel jó viszonyban van, hogy a ti partnereitek, beszállítói körötök, vagy éppen vevői körötök nem keres-e telephelyet. Vagy akár közvetlenül megkeresni azokat, akikkel már korábban megismerkedtek ezeknek a városi kapcsolatok
2: révén. Ez jó
3: hangzik. Sok mindent lehet, nyilván nem mindegyikből lesz beruházás, de hát ugye menni kell. Természetesen, ahol mondjuk egy önkormányzat figyelmet fordít arra, hogy a vállalkozásokkal rendszeresen kapcsolatot építsen azon túl, hogy behajtja rajtuk az adót.
2: Igen. Ennek a konferenciának, találkozónak most Cegléd volt a helyszíne, de úgy pedzegetted, hogy lehet, hogy máshol is lehet. Akkor így bejárjátok ezt a környéket? Ez a terv, vagy mi?
3: Ebben a programban nem, az üzleti környezetfejlesztési programban most úgy látom, hogy Cegléden tartjuk ezt a rendezvényt, igen, és inkább itt látjuk vendégül más városok vállalkozóit is.
2: Neki.
3: Így van. A következő ilyen jellegű rendezvényünk az majd ősszel lesz. A kormányzat még nem állt fel úgy, hogy meg is lehessen hívni valakit. ezért várnánk vele őszig, akkor viszont már hát, ha lesznek olyan témák, amik mondjuk vállalkozásoknak szóló pályázatok, finanszírozás, és azt szeretnénk, hogyha egy állami vezető itt beszélne a helyi vállalkozásoknak ezekről a lehetőségekről, hogyha természetesen lesznek, ha nem lesznek, akkor valaki mást fogunk hívni, de egyelőre ez a terv.
2: Igen, igen, és hát gondolom, hogy ott van a fejedben az a terület is, amiről már sokszor beszéltünk, ugye az a vasúton túli terület, ami még azért kicsit kihasználatlan, ugye?
3: Igen, Ceglédnek ez a külső Jászberényi úttól keletre eső területe, ahol még van hely, mert ugye elkészült ez az ipari park 2-3, az most valahogy talán átadás előtt áll, ha jól tudom, de hogy az összességében nem olyan nagy terület.
2: Uh-huh. Ebben is gondolkodtok akkor?
3: Hát mármint abban a
2: területben.
3: Abban a területben, abban már kevésbé, mert hogy szerintem az értékesítésre kerül.
2: Azon már nem lesz baj.
3: Az nem nagy terület, tehát azon már nincs szerintem sok fantázia. Ott majd be kell telepíteni.
2: Ezzel szemben,
3: ugye már egy önkormányzatnak azt kellene néznie, hogy oké, mi a következő 10 évnek a terjeszkedési például lehetősége, ahova betelepülhetnek nagy beruházók. És ugye Cegléden ilyen terület, ahol a közművek is viszonylag közel vannak, meg megvan a szerves kapcsolat a várossal, az az M4-től délre, tehát a város felüli oldalon van. Van a városnak terület az északi oldalon is, de az még nagyobb költséggel lehetne átalakítani, és nem is olyan jó adottságú, hiszen oda még ki kell menni. Egyszerűbb ilyen szempontból, persze azzal is sok munka van, hogyha a Szűcstelettől északra az M4 közötti részen gondolkozik az önkormányzat. Például. Mert ezen kívül máshol már nem nagyon van terület. Magántulajdonban van még egy-kettő olyan, ami szóba jöhet, de ez olyan, most nem mondom a cég nevét, de egy fém megmunkálással foglalkozó nagy ceglédi cég, aminek közel sincs kihasználva a teljes területe, az északi ipari kereskedelmi övezetben, de hát az egy magánberuházásban tud működni. Úgyhogy leginkább ez van, ez a terület ott a Bürgeházdül és a külső Jászberényi út között, ahol adott esetben nagyobb cég jöhetne. De visszatérve egyébként a rendezvény témájára, szerintem hasznos volt, amit itt a ceglédi vállalkozások is hallottak, szemléletben, hatékonyságban, vagy éppen abban, hogy mi az út egy vállalkozó előtt, tehát mikor éri meg vállalkozónak lenni Magyarországon.
2: Egyáltalán. Igen,
3: és ez akkor éri meg, például az előadó szerint, hogyha egy ilyen 50-80 millió forint profitot évente meg tud termelni magának, mert hogy a gazdasági értékteremtés, a cégépítés az inkább azon túl kezdődik, mert ez az 50-80 millió forint nagyjából az, amit egy jó képességű nyelveket beszélő vállalkozó, hogyha kimegy külföldre, Európában valamilyen vezetői pozícióba, akkor meg tud keresni egy évben.
2: Igen, igen, igen. Csak nagyon röviden itt a legvégén, ez munkahelyeket is tud teremteni? Ez az elgondolás, ez a program, mondhatni?
3: Amit mi csinálunk?
2: Igen.
3: Ez közvetetten. Tehát, hogyha a vállalkozások olyan jó információkat szűrnek le, aminek nyomán aztán mondjuk beruháznak és tudnak bővíteni adott esetben, akkor teremt munkahelyeket. De ez alapvetően ez nem egy munkahelyteremtő beruházási program, itt mi tudást adunk át a vállalkozóknak, és ők pedig valahogyan élnek vele.
2: Na, de hogy hogyan? Majd arra ráfigyelünk, jó? És természetesen akár itt éppen a műsorban is, majd nem tudom, hanyadik részben, majd erről is fogunk beszélni. Ez volt a 132. részünk most, és egy nagyon fontos tanácskozásról esett itt szó, és ennek nyilván lesz majd lecsengése még bőségesen, úgyhogy lesz miről beszélnünk a következő időszakban is. Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével, akinek nagyon szépen köszönjük ezeket az információkat és a fáradozását Cegléd érdekében.
3: Én is köszönöm, a hallgatóknak pedig a következő napokban jó strandolást kívánok.
2: Hát lesz rá lehetőség. Köszönjük, Dávid!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut.
3: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én, vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre, a Dob Múzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztrációkukat@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Cegnédváros önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor.

0: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig már is érkezik Benson Boone és a Mystical Magical.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét, Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
5: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
0: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
5: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
0: Egy kattintás és megnyílik a város.
5: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
0: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban, és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
5: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
0: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
5: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Folytatódik a kánikula, megdőlt a meleg rekord. Iráni, amerikai tárgyalások kezdődnek Svájcban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már a hőségriasztás első napján megdőlt a meleg rekord. Tegnap Aszódon 37,1 fokot mértek, amire június 20-án még sosem volt példa. A szaktárca arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. Ma nagyon erős lesz az UVB sugárzás is. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak. Holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra és az alaptörvény módosításra vonatkozó javaslatot, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a Tisza frakciót is. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. Megérkeztek Svájcba az amerikai és az iráni tárgyaló delegációk, hogy a közel-keleti konfliktus rendezésének gyakorlati kérdéseiről egyeztessenek. A tárgyaláson részt vesznek a pakisztáni és a katari vezetők is. A csúcstalálkozó ugyanakkor feszült légkörben kezdődik meg, miután Irán tegnap bejelentette, újra lezárták a Hormuzi szorost. Incidensek nélkül zárult a több ezres diák tüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokkád alatt tartják az egyetem több karát.
2: Az időjárásról.
6: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, a hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Benzomból indított az órát, ez volt a Mystical Magical, itt a 92-t, Marisson Purple Disco Machine és Asdis, aztán itt lesz Mark Amber is a reklámok után, Dobrádi Ákos 2006-os, szóval te vagy a hangszerem, hogy utána folytatódhassék egy sorozat, méghozzá rend a lelke.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
6: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
1: Reklámot hallottak.

0: másik sorozatunk aktuális része, Rend a lelke című sorozatunkról van szó, amelyben természetesen most is Bálint Bóta Júlia volt, Szatmári Gábor vendége.
1: Szeglét Rádió! Szeglét Rádió! 92.5!
2: Kedves hallgatók, ez itt tehát Rend a lelke című rendőrségi magazinunk, amelyben szokás szerint Bálint Bóta Júlia a vendégünk itt a stúdióban, akit nagy szeretettel köszöntök. Szervusz, Júlia!
3: Szervusz, és üdvözlöm ismételten a rádió hallgatóit.
2: Hát nézzük, nyári témákkal foglalkozunk majd, habár mondjuk az ittas vezetés az abszolút nem korlátozódik a nyárra, de attól függetlenül, hogyha jönnek a melegek, az emberek szívesen nyúlnak egy-egy korsósör után, semmi baj nincs ezzel, csak...
3: Csak ne üljenek autóba, és ne vezessenek gépjárművet.
2: És ne vezessenek, pontosan.
3: És hát ülhetnek autóba, de max hátra vagy a jobb első ülésre, úgyhogy gépjárművet ne vezessenek, semmilyen gépjárművet.
2: Igen, Angliában meg oda se, tehát mert ott meg a jobb elsőn van a kormány.
3: Ja igen, Angliában se, de hát Magyarországon élünk, itt azért ritkább a jobb kormányos.
2: Van egyébként, itt Szegléden is.
3: Itt is van, igen.
2: Láttam
3: akkor
2: már.
3: Nekik úgy üzenjük, hogy ők a jobb oldalra, akkor ne üljenek, akik meg hagyományos gépjárművük van, azok pedig a bal oldalon a vezetőülésben ne üljenek.
2: Fontos, mert a szűrés egyébként megy folyamatosan, ugye?
3: Most olyan hetünk is van ráadásul, hogy 24 órában folyamatos ittas járművezetők ellenőrzése van.
2: Az egész országban.
3: Az egész országban, így igaz. Úgyhogy folyamatosan akit megállítanak, azt mindenkit ugye meg szoktak fújatni, úgymond, szóval légalkoholtesztert használnak.
2: Igen.
3: A kollégák. Igazából itt a veszélyeztetett faktor általában az, aki este hazaér a munkából, és hú, megiszok egy jó hideg sört, kiveszi a hűtőből, akkor már legurul kettő általában, és nem figyelnek oda az emberek, hogy ezután ugye azért megfelelő alkoholmentes folyadékot is kell fogyasztani, meg enni is kell, mert ugye az a pár dobos sör azért az nagyon-nagyon ügyesen kimutatható, és ez
2: persze
3: szokott mindig probléma lenni, amikor hajnalban ellenőriznek a kollégák, hogy de ő csak tegnap este ivott. Igen, de nagyon sok esetben sajnos még pozitív lesz az érték. Így igaz, a legkisebb értéket is megmutatja.
2: Egyébként meg van alkoholmentes sör, ugye ez már régen van, sőt, újabban már alkoholmentes borokat is lehet kapni.
3: Igen, azt még nem ittam, de most ebből eszembe jutott, hogy mit mondanak erre, hogy az milyen víz, de ugye itt nem beszélünk csúnyán, de természetesen vannak alkoholmentes sörök. Hát ez a tényleg iszik vagy vezet.
2: Dönts el.
3: Én azt javaslom, hogy ne igyon, vezessen, vagy hogyha iszik, akkor ne vezessen, mert akármikor olyan is megtörténhet, hogy ő egy sör után teljesen, vagy két kosör után is tökéletesen jól érti magát. Ebbe a melegbe azért nagyon gyorsan beüt az az egy dobos sör is, vagy az egy 0,33-as, ha kisebb dobozos sört iszik esetleg, vagy üveges sört az ember.
2: Pontosan.
3: De olyan is történhet, hogy ő tényleg odafigyel a vezetésre, és nem akar semmilyen, és valaki esetleg véletlenül neki megy. Abban az esetben is szondáztatják ugye a gépjárművezetőket, és akkor azért ki fogja mutatni a teszter, hogy ott pozitív érték van, és ugyanúgy elindul egy eljárás.
2: Pontosan.
3: A vezető ellen. Hiába ő a balesetben úgymond az anyagi károsban, ha minden jó megy, akkor csak anyagi káros baleset történik. Ha abban ő nem volt vétkes, ettől függetlenül az ittas vezetést ugyanúgy elköveti.
2: Úgyhogy nagyon-nagyon
3: oda kell figyelni erre.
2: Igen, tehát ezt ne tessék elfelejteni. Hát van, aki elfelejti, van, aki nem. Na mindegy, ugye megyünk nyaralni, és hát ilyenkor bizonyos nyaralóhelyeken, népszerűbb nyaralóhelyeken nagyon megnő a forgalom is eleve, és hát sokkal nehezebb parkolni is, erre is érdemes odafigyelni, ugye?
3: Így igaz. Én javaslom mindenkinek, hogy mielőtt elindul egy adott helyre, például, hogy mi van a környékben, Tiszakécske, vagy a Cegléd fürdő, mindenféleképp, ha nem ismeri a területet, akkor van egy Google térkép, vagy egy Google Earth, és akkor azon meg lehet nézni nagyon szépen, mind műholdas, mind utcaképen meg lehet nézni azt az adott területet, hol van parkolási lehetőség. Ha nagyon-nagyon zsúfolt, álljunk meg inkább egy két utcával arrébb, és akkor biztonságosan tudunk egy kicsit nagyobb sétával, de biztonságosabban tudunk lejutni egy partra, vagy egy fürdőbe. Én nagyon-nagyon javaslom azt, hogy mindenki készüljön fel, hogy a gépjárműbe ne hagyjanak értékeket,
2: hát,
3: ugye?
2: Igen.
3: Mert nagyon, de még egy papír cetlése semmit
2: mert
3: ne hagyjanak.
2: Mert már amiatt is feltörhetik.
3: Mert már amiatt is, sőt, anélkül is feltörhetik természetesen.
2: Nagyon-nagyon
3: figyeljenek oda, meg arra is figyeljenek oda, ugye, hogy a gépjárműben kisállatot, vagy kisgyermeket, mert nagyon sok esetben ott van, beszaladok csak a boltba 2 percre, és hiába hagyja minimálisan leengedve az ablakot, nem szabad se kisgyermeket ott hagyni, se egy állatot, mert most nagyon melegek jönnek. Nagyon oda kell erre figyelni, és bármikor megtörténhet egy tragédia.
2: Pontosan, hát azonnal felszalad 40, 50, 60 fokra a hőmérséklet sokszor
3: egy gépjárműben,
2: tehát
3: igen.
2: Nem játék ez.
3: Nem, egy persze sem szabad se egy gyermeket, se egy állatot ott hagyni. Úgyhogy...
2: Ha már mondjuk egy tópartra megyünk, ahol lehet különféle vízi eszközöket is igénybe venni. Ezekre is vonatkoznak bizonyos közlekedési szabályok?
3: Igen, lehet így mondani, hogy közlekedési szabályok igazából. Azt javasoljuk mindig, hogyha valaki szeretne például motorcsónakkal menni, vagy vannak már olyan lehetőségek, ugye, ahol vízibicikliznek az emberek,
2: igen.
3: Oda kell nagyon-nagyon figyelni a fürdőzőkre. Elvileg egy lezárt területen belül lehetnek a fürdőzők,
2: nyilván,
3: de mindig
2: igen.
3: Akad valaki, aki a bóján túl
2: Beúszik. Igen.
3: És igen. Ilyenkor is előfordulhatnak balesetek. Úgyhogy azt szoktuk javasolni, hogy például egy vízibiciklinél ne fogyasszunk alkoholt.
2: Ott sem,
3: mert a tűzőnapon...
2: De van ott szondáztatás egyébként, előfordulhat?
3: Nem, hát akkor, hogyha valami baj történik, nagyon nagy baj, akkor szokott lenni, ugye, hogy volt az embernek például a szervezetében alkohol, amikor például
2: igen.
3: Egy tragédia megtörténik, meg nagyon oda kell figyelni arra, hogy például amikor a vízibiciklivel megyünk, ugye amit mondtam, hogy alkoholt ne fogyasszunk egyáltalán, mert tűzőnapon...
2: Ez a motorcsónakra is vonatkozik.
3: Ez ugyanúgy a motorcsónaknál, meg főleg, mert ott is igazából kell egy engedély.
2: Mert ott azért már van sebesség.
3: Meg kell is engedélyre arra, és ugyanúgy ugye.
2: Igen.
3: Szóval ugyanúgy vonatkozik az rá, hogy nem lehet ittasan vezetni. Szóval oda kell figyelni nagyon arra, hogy mások is úgymond idézőjelben közlekednek ott a vízen. Lehet egy kisgyermek, lehet egy vízibiciklis, vagy a vízibiciklisek nem figyelnek, és ott jön egy nagyobb hajó. Oda kell nagyon-nagyon figyelni arra, hogy közlekedünk a vízen is, mert esendőek vagyunk, és bármikor megtörténhet egy tragédia.
2: Igen. Nyaralás közben is azért nem árt az óvatosság, ugye? Tehát, hogy tényleg felhőtlen legyen. Hát
3: igen.
2: Jó, hát arról az időjárás tehet, hogy mennyire felhős, vagy mennyire nem.
3: Persze, meg figyeljenek az értékeikre ugyanúgy a strandon is. Ez a feltörhetetlen törölközős lakat, amikor...
2: Hát igen.
3: Ez a magyar, nem is tudom, hogy szokták mondani, hogy ez a magyar feltörhetetlen zárszerkezet, amikor leterítjük a törölközővel a cuccainkat, úgymond a táskáinkat, és akkor azt gondolják, hogy nem történhet probléma. Nagyon figyelni erre is minden esetben, de erről majd lehet, hogy majd Karas Csaba kollégám.
2: Már ő is figyelmeztette erre a kedves hallgatókat egyébként, hogy a törölköző széf azért nem a legbiztonságosabb.
3: Így igaz, az egyetlen.
2: Hát most vagy tényleg ne vigyünk ki olyan értékeket oda a strandra, mert fölösleges.
3: Vagy vannak erre már megfelelően vízálló kis nyakba akasztók, amikbe bele lehet tenni
2: akár
3: már bankkártyát is.
2: Igen.
3: Lehet mobilkészülék is rakni.
2: Hát vagy láttam már olyat is, hogy nagyobb társasággal mentek ki, és akkor legalább egy ember mindig ott maradt mondjuk
3: az is megoldás,
2: a
3: igen.
2: Mellett.
3: Vagy vannak már ott is széfek, nagyon sok helyen van már nyitott részen is vannak széfek, úgyhogy ezt is javasoljuk, de a legfőbb az, hogy úgy közlekedjenek, hogy mindenki épségben hazaérjen.
2: Ez a legfontosabb tényleg, és úgy úszkáljanak, és úgy vízibiciklizzenek, és úgy motorcsónakázzanak, hogy mindenki épségben hazaérjen.
3: Igen.
2: Ez nagyon fontos. Júlia, köszönjük szépen az intermeket, és hát a nyaralással kapcsolatban lehet, hogy lesz még egy-két mondani valónk itt a nyár során, mert még épp hogy csak belekaptunk a nyárba,
3: igen.
2: És azért lesznék, és lehet, hogy lesznek, hát sajnos lehet, hogy lesznek tapasztalatok is.
3: Hát rendőrségi tapasztalatok. Elmondom, hogyha én is most 2 hétre elmegyek egy kicsit így az évben most pihenni.
2: Te is vigyázz magadra.
3: Én vigyázok magamra, mint mindig,
2: és
3: mert
2: a
3: visszatérek
2: is.
3: A hallgatókhoz, nem menekülnek tőlem.
2: Okay.
3: És akkor majd beszámolok, hogy máshol milyen a közlekedési morál.
2: Oké, várunk vissza, nagy szeretettel.
3: Köszönöm szépen.
2: Válint Bóta Júliával beszélgettünk. Ez volt Rend a Lelke című műsorunk. Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
4: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Első ősonos forgatag Tápió szelén a Külsőmező utca 15 szám alatt június 27-én és 28-án a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ szervezésében állatbemutatók, haszonállatok sokszínűségének bemutatója, Nemzeti Park igazgatóságok bemutatkozása, Székely Gazdaszervezetek Egyesületének bemutatkozása, állatcsimogató, tájfajta gyümölcsök kóstolója, ez várja sok-sok más mellett önöket, és persze színpadi programok június 27-én szombaton, például a Vagabanda, Holdon Macska Gyermekzenekar, a Cegli Tánc Együttes, aztán Dr. Terék József tárogató művész koncertjét is hallhatják, de még a Gríz zenekar is koncertet ad, tehát június 27-én szombaton este. Június 28-án vasárnap pedig újra színpadra lép, helyesebben színpad elé, mert hogy Gólyarába Svándor mutatványosokról van szó, a Vagabanda, de ott lesz Tápió szerint Samu Zoltáni zenekara és a Tápió Mente Tánc Együttes is. A rendezvény ingyenes, de regisztráció kötött, a www.nbgk.hu oldalon lehet az őshonos forgatag fülecske alatt regisztrálni. Tehát június 27-én, 28-án első őshonos forgatag Tápió szelén, Külsőmező 15.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Coop áruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
7: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Tárgyalások kezdődnek a közel-keleti konfliktus lezárásáról. Nagyon erős az UVB sugárzás. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Már a hőségriasztás első napján megdőlt a meleg rekord. Tegnap Aszódon 37,1 fokot mértek, amire június 20-án még sosem volt példa. A szaktárca arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. Megérkeztek Svájcba az amerikai és az iráni tárgyaló delegációk, hogy a közel-keleti konfliktus rendezésének gyakorlati kérdéseiről egyeztessenek. A tárgyaláson részt vesznek a pakisztáni és a katari közvetítők is. A csúcs találkozó ugyanakkor feszült légkörben kezdődik meg, miután Irán tegnap bejelentette, újra lezárták a Hormuzi szorost. Incidensek nélkül zárult a több ezres diáktüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokád alatt tartják az egyetem több karát. Idehaza holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra és az alaptörvény módosításra vonatkozó javaslatot, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a Tisza frakciót is. Hozzátette, a párnapos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. Nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani ma, figyelmeztet a Hungaromet. Az előrejelzés szerint a Dunántúl egyes részein, az Alföldön, Pest és Budapest térségében, valamint Észak-Magyarországon a sugárzás elérheti a 7,5-es értéket is. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen. Aki teheti, 11 és délután 3 között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet.
1: Az időjárásról.
10: Folytatódik a hőség. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad. Napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok várható.
1: Közlekedési információ.
11: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Rüszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon szintén az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
4: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Alex Warren indított egy újabb órát, Fever Dream, ez szólt itt a 92-től egy újabb órát, amiben jön egy újabb beszélgetés, de már egy sportos témakörben. Szabó Kristóf készítette, hogy kivel és milyen témában. Hamarosan megtudhatják. Tartsanak velünk, már is jön Dua Lipa, Dance the Night.
1: Cegléd Rádió 92-5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
6: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
5: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
6: Egy kattintás és megnyílik a város.
5: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
6: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
5: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
6: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
5: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
1: Reklámot hallottak.

0: Jöjjön át az ígért beszélgetés, a riporter, a kérdező Szabó Kristóf, és hogy kik voltak a vendégei, már is elárulja. Szegléd Rádió.
1: Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot hallják, a stúdióban pedig a Phoenix Box Club. Annak apropóján, hogy jövő hét szombaton, június 27-én délben elkezdődik a Pákozi László emléktorna, ahol majd Szabó Márió is, Ceglédváros első számú utánpótlás ökölvívója is játszani fog. Szia Márió!
2: Sziasztok!
1: Itt van velünk a Phoenix Box Club alelnöke, vezetőedzője és az emléktorna, a verseny főszervezője, Németh Csaba.
3: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Valamint majd a hangulatért felelős egyik munkatárs, Horváth Dávid is itt van.
4: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én is.
3: Szia, üdvözlök még egyszer. Hát igen, az izgalom már elég a tetőfokára hágott ezzel a versennyel kapcsolatban, már csak azért is, mivel a tavalyi évben már majdnem megszervezésre került ez az esemény, de úgy döntöttünk, hogy a minőséget szem előtt tartva, és a profizmust, eltoljuk egy évet pont azért, hogy igazi látványosságot tudjunk a ceglédi közönségnek nyújtani. Igen, nagyon sok meló van vele, nagyon sok nevezéseket kapunk az ország minden pontjáról, Szegedtől, Debrecenig, Nyíregyházától, Pécsig, rengeteg klub jelentkezik, főképp az elit korosztályának a nevezése az, ami most sűrűbbnek tűnik, mivel jövő hónap közepén ugye alapból megrendezésre kerül a Papp László felnőtt ökölvívó magyar bajnokság, és ugye erre készülve a klubok ezért is neveznek több felnőttet a Pákozi emlékversenyre, amivel nincs is gond, ez csak a színvonalat fogja felül emelni, mivel azért a felnőttek elég tűzijátékos mérkőzéseket tudnak vívni, úgyhogy a mérkőzésekkel nem lesz gond. A szervezés már a vége felé tart, nagyon sok jó dologgal készülünk, rengeteg támogató állt be mögénk, felsorolni nem tudom őket tényleg, de hamarosan a Facebookon egyébként meg fogjuk az ő listájukat osztani, mert tényleg kimagasló, sok vállalkozás és akár magánszemély is beállt mögénk, és azt mondták, hogy ez egy nagy szuper jó dolog, és nyomjuk, csináljuk. Úgyhogy mi így is teszünk, és nagyon reméljük, hogy még mellé a kis, úgymond cseleszni a hab tetejére, az még be fog jönni, ezt azért is mondom, mert hogy ugye a végére készülünk profi mérkőzésekkel. Még a profi részlegnek a kialakulása még folyamatban van, ugye, mert ez itt már nem csak sport, hanem üzleti rész is, úgyhogy még itt visszajelzéseket várunk, de ha minden jól megy, akkor a hazai közönség a nap végén záróakkordként láthat majd profi mérkőzéseket, köztük Tóth Bálint első profi mérkőzését, mivel hogy most szeretnénk, hogyha debütálna a profik között, valamint látható lesz a hazai közönségnek, a hazai közönség előtt ugye klubunk válogatott utánpótlás ökölvívója Szabó Márió, valamint még nagyon sok eredménnyel, ugye tudjuk, Adi Rihárd diákolimpiai bajnok, Derzsi Patrik diákolimpiai bronzérmes is szintén kesztyűt fognak húzni ezen a mérkőzésen, és a hazai közönségnek meg fogják mutatni, hogy milyen az igazi ceglédi virtus, hol kezdődik az ökölvívás. Úgyhogy azt tudom csak mondani mindenkinek, hogy jöjjenek el minél többen, látogassanak ki az eseményre, mivel hatalmas színvonal lesz. Igyekszünk ezt minél magasabb szintre emelni, hogy a sport, az ökölvívás igazi dicsfényében térhessen vissza Ceglédre, és meg tudjuk azt mutatni, hogy itt igazi szakma van.
1: Három profi mérkőzéssel terveztek, jól tudom?
3: Az ökölvívás területén kettővel, de úgy együttesen három mérkőzéssel szeretnénk zárni majd ezt az estét. Köztük a hazai közönség kedvence Makula Szilveszter is meghívtuk az eseményre, ő lesz egyedül, aki egy K1 szabályrendszerben fog ringbe lépni, és a hazai közönségnek megmutatni, hogy milyen képességekre tetszett. Valamint Szilveszterről tudni kell azt is, hogy az ökölvívás sem áll tőle távol, nagyon sok személyes magánedzésemen vesz részt, így a kéz munkája van, én igyekszek segíteni, és ezért is gondoltuk azt, hogy mivel hogy hazai versenyző, nem számít az, hogy K1, a hazai közönség előtt hazai pályán, ha van lehetőség, akkor mutassa meg magát, hogy milyen az igazi ceglédi virtus. Ezen felül ugye Tóth Bálint bemutatkozó debütáló profi mérkőzését fogják látni majd a nézők, valamint a végén már a Hellkingsből jól ismert Mester Soma fog ringbe lépni, miskolciaknak a büszkesége. Úgyhogy elég színvonalas mérkőzésekkel várunk. A napi rend, a program az úgy fog egyébként kinézni, hogy már ez reggel 7-8 órától már érkeznek a csapatok az ország több pontjáról, mérlegelés, orvosi vizsgálat, technikai értekezlet fog zajlani, délben megnyitót fogunk tartani, és akkor utána a hivatalos program az ugye majd a versenyzőknek a párosítása alapján fog kikerülni. Valamint lesz bizonyos kis díjátadó, de ezzel kapcsolatban csak ennyit szeretnék mondani, nem akarom lelőni a poént, azért Ceglédnek vannak elég eredményes ökölvívói, vagy volt ökölvívói, vagy akik közreműködtek ebben az ökölvívásban, nekik szeretnénk majd egy kis tiszteletdíjat is átadni. Valamint a támogatóknak köszönhetően tudnélik, hogy az egész versenymezőny, akik részt vesznek a mérkőzésen, kifejezetten a Nóra Cafénak köszönhetően teljes vendéglátásban részesülnek, ebédet fognak kapni, és mindez díjtalanul, úgy, ahogy egy igazi sporteseményen ennek lennie kellene.
1: Azért látszik, hogy nem csak vezetőedzőként teszel ki ezért a mostani eseményért, hanem főszervezőként is. Hogy tudsz így koncentrálni mondjuk az edzésekre és a boxolóid felkészítésére mindezek mellett?
3: Hát figyelj, energia az van bőven, mivel hogy a horoszkópon mondhatni kos, meg nem csak mondhatni kos is vagyok, és ez a kosnak az energiája kimerülhetetlennek tartják, de ezt mondjuk én személy szerint tudom is mondani, hogy ez így van. Nem kis energia egyébként, nagyon sok energiát felemész, napi több száz telefonhívás, több száz egyeztetés, ez néha egy kicsit a család részéről nem biztos, hogy mosolyt csal az arcokra, mert azért elég sokat hiányolnak otthon, de tudják, hogy egy nemes cél, és hogy ennél jobb és nemesebb cél nincs, így szerencsére a feleségem és a család többi tagja is támogatnak, de még egyszer mondom, nem kis energia. Ugye voltam hivatalos ökölvívó is, amatőrbe is, profiba is, nagyon sok mérkőzést, rendezvényt láttam a hiányosságokat, hogy hol lehetne egy kicsit még igazítani ezen. Így mondhatni nekem egyébként így tök egyszerűen rutinból jön az, hogy mi az, ami jónak kell lennie, és már csak azért is, mivel ugye a Phoenix Box Clubot képviselem, így az csak is a legmagasabb szinten tud működni, és csak a legmagasabb szintet tudjuk megmutatni, úgyhogy ez is a cél.
1: Jobban izgulsz most ezelőtt a verseny előtt, mint például egy profi mérkőzésed előtt?
3: Hát nézd, oda már rutinból megyek be, nem ér meglepetés, mert ott csak ütnek. Az ütést azt jól viselem, ezzel meglepni nem tudnak, de mondhatni igen, sokkal jobban izgulok ez miatt, mert ez csak egy saját rendezés, és a Magyar Ökölvívó Szövetség felé is szeretnénk majd ezt jelezni már itt a helyszínen, hogy az egész eseményre olyan szemmel tekintsenek, mint egy általunk beadott írásos pályázat a jövő évi utánpótlás Magyar Bajnokságra, mert jövőre ugye szeretnénk szintet lépni, és szeretnénk Cegléd városában megrendezni. Lehet, hogy nem is volt még, úgyhogy lehet, hogy ha nem kiabálom el, akkor az első utánpótlás Magyar Bajnokságot. Ha esetleg volt már, akkor elnézést kérek a hallgatóktól, de én úgy tudom, hogy itt még Cegléden Magyar Bajnokság még nem nagyon volt szervezve, úgyhogy jövőre szintet lépve szeretnénk ezt is megszervezni, úgyhogy a szövetség felé ez mondjuk egy ilyen fizikai pályázat lesz még.
1: Plusz ugye az egyik kiemelt gondolat is lehet számukra, hogy azért itt nálatok van egy elég tehetséges fiatalember, Mário, te lehetnél az egyik ismérve annak, vagy az egyik letéteményese, hogy itt rendezzék a következő utánpótlás Magyar Bajnokságot. Ugye te válogatott kerettag vagy.
2: Igen, igen.
1: És nem régiben egy olaszországi versenyen is részt vettél a kerettel. Hogy sikerült az a verseny? Milyen eredményeket értél el, miket hoztál magaddal onnan Olaszországban?
2: Nagyon jó volt Olaszország, megnyertem az egészet. Az első nap bunyóztam egy horváttal, a második nap egy észtel kellett volna, csak ott nem volt párom az észnél, az utolsó nap egy olaszszal boxoltam, azt is megnyertem, de nagyon jó volt, barátságosak voltak a csapattársaim, szurkoltunk egymásnak, jó volt.
1: Ez volt az első szereplésed a magyar válogatott keretben. Igen. Gondolom voltak ott már olyan fiatal srácok, akik ismerték egymást, most azért bemutatkoztál, gondolom elég rendesen, hogy megnyerted az egészet, az összes mérkőzésedet. Hogy készülsz most erre a boxgálára, a Pákozdi László emlékversenyre? Milyen tervekkel indulsz neki majd? Azért hamarosan itt van jövő hét szombaton, gondolom már a te fejedben is átfutottak a lehetséges forgatókönyvek.
2: Hát egy szép bunyóval szeretnék nyerni, nagyon sokat edzek rá, fogyasztani az kell, sokat, és amúgy ennyi.
1: Az edzéseken a csapattársaiddal szoktatok beszélni, vagy fogadásokat tenni, vagy hivatkozni arra, hogy na most akkor én biztosan megnyerem a meccsemet, vagy így megy egymás cukkolás, vagy ki fog nyerni, vagy gyakorlatilag mindenki úgy van, hogy mindenki fogja nyerni a saját mérkőzését.
2: Hát edzésen nem nagyon merünk beszélgetni. De amúgy ilyenek azért nincsenek, most mindenki úgy megy fel, hogy nyerni akar, persze.
1: Bárhogyha mondjuk valószínűleg mindenki nyerni fog, de gondolom azért ugyanúgy összetartó csapat lesz, mindenki szurkolni fog egymásért. Persze. Még gondolom nagyon komoly edzések várnak így az elkövetkezendő napokban. Sőt, hogy fogtok már aznap készülni, gondolom Csaba, neked is megvan a fejedben, hogy közvetlenül arra a napra, hogy fogod felkészíteni, gondolom milyen edzésekkel, milyen bemelegítéssel. Nyilván azért szakmai titkokat ne árulj el, de azért biztos van már valami a fejedben, hogy fogtok az utolsó napokban
3: nézd,
1: készülni.
3: Hát nézd, ez az ökölvívásnál ez kicsit hosszadalmas történet, úgyhogy mondhatni, mi már most az utolsó simításokon vagyunk, mivel én még azért a fiúknak azért beeszközöltem egy Unika Kupa második fordulós mérkőzést, most vasárnap fogják ezt rendezni Kiskualason, ezt már ilyen ráhangolódásnak szántam a fiúknak, mert ugye most az elmúlt pár hétben nem voltunk hivatalos mérkőzésen, készültünk Gőzelővel a Pákozdi emlékversére, úgyhogy így előtte lesz egy ilyen főpróbánk Kiskunhalason, hogy az a srácok azért igazán jó formában legyenek. Most már javarész csak az igazi simítások mennek, iskolázás, kombinációk, igazítása, nagyon sok zsákmunka, futás, ugrálókötél, ugye a kondíciós erőlétre fejezzük már most az utolsó pillanatban az energiát. Technikailag úgy gondolom, hogy készen állnak a srácok arra, hogy megmutassák Cegdétnek, hogy milyen az igazi ökölvívás.
1: És itt van velünk Horváth Dávid is, aki majd az egyik hangulatért felelős szakember lesz a tornán. Mutatkozz be a nézőknek, szerintem még nem jártál itt a rádióban, de javíts ki, hogyha igen, én mondjuk nem vagyok ilyen régóta itt. Úgyhogy mit lehet rólad tudni, és hogyan készülsz majd annak érdekében, hogy ez a torna felejthetetlen legyen, nem csak a nézők, hanem mindenki számára, aki hall róla majd.
4: Ez így hirtelen megmondom az őszintét, egy nagyon komplikált kérdés volt. Horváth Dávid vagyok. És igazából rólam azt kell tudni, hogy nagyon improvizált ember vagyok, így nem is készülök, megmondom az őszintét, nyilván vannak szakmai dolgok, amivel szembe fel kell készülni. Igazából én is várom nagyon, itt a főnökökkel, itt a szervezőkkel készülünk ezerre. Ez egy jó program, úgy gondolom Cegléden elég kevés program lehetőség van sajnos. Jöjjön el Ceglédre, jöjjön be a sportcsarnokba, és érezzük jó magunkat mindannyian.
3: Az esemény ingyenesen, díjtalanul látogatható lesz, senkit nem fogunk belépőjegyhez kötni, hogy mert ez nem arról szól, szeretnénk megmutatni, hogy Cegléden igenis él az ökölvívás, úgyhogy pont ezért nem lesz belépőjegy, mindenkit várunk sok szeretettel. Ha annyit tudok még ezzel kapcsolatban mondani, ha majd tetszik a közönségnek az, amit látnak, akkor viszont támogatói jegyvételre lesz lehetőség, ez mindenkire, személyre szabottan saját döntése lesz, nem ugye ez a cél, de egyet tudjon mindenki, hogyha esetleg ilyen támogatói jegyben gondolkozik, azzal végig az utánpótlást és a teljes körű Phoenix csapatot támogatja ezzel. Úgyhogy ha lesz olyan is, aki ezt igénybe veszi, annak már most előre köszönjük szépen a támogatást és a segítséget, de alapjában díjtalanul látogatható lesz a Pákozdi emlékverseny.
1: És akkor még egyszer, június 27-én a Ceglédi kosárlabda csarnokban. Nyilván azért az jobb, hogyha mindenki hamarabb ott van, mint hogy lekésne bármilyen mérkőzést is. Phoenix Box Club, nagyon örülök, hogy itt voltatok, Csaba, Mário és Dávid.
3: Így van, mindenki jöjjön el, gyertek el és nézzük meg ezeket a parázsmérkőzéseket, hatalmas tűzijáték lesz, nagyon nagy pofonok, izgalmas mérkőzések, ez kihagyhatatlan lesz. és Phoenix Box Club.
1: Reméljük mindenki ott lesz. Viszont hallásra.
3: Sziasztok.
2: Sziasztok. Sziasztok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre a Dob Múzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztráció@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viss

0: neked is. Budmail. Csap le a legújabb darabokra.
1: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 50.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
0: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
1: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: KGM. Made in Korea.
5: Egy város, egy közösség, egy közös cél, a biztonság. Csatlakozzon ön is a Ceglédi Őrszemegyesület kamera alapú közösségi összefogásához. info@ceglediorszem.hu. Nyugodt város, egy közösség. Őrszem a ceglédiekért.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Tárgyalások kezdődnek a közel-keleti konfliktus lezárásáról. Nyári közlekedésbiztonsági akció kezdődik. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Már a hőségriasztás első napján megdőlt a meleg rekord. Tegnap Aszódon 37,1 fokot mértek, amire június 20-án még soha nem volt példa. A szaktárca arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozottan megterheli a szervezetet, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. Megérkeztek Svájcba az amerikai és az iráni tárgyaló delegációk, hogy a közel-keleti konfliktus rendezésének gyakorlati kérdéseiről egyeztessenek. A tárgyaláson részt vesznek a pakisztáni és a katari közvetítők is. A csúcstalálkozó ugyanakkor feszült légkörben kezdődik meg, miután Irán tegnap bejelentette, újra lezárták a Hormuzi szorost. Ukrán dróntámadásban 4 meghaltak, 28 pedig megsebesültek a Kercsi félszigeten, a Krímben, közölte az elcsatolt régió vezetője. A Kercsi szorosban egy kompot ért dróntalálat, emiatt felfüggesztették a kompforgalmat az orosz szárazföld és a Krím között. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy dróncsapást mértek katonai célokra használt ukrán energetikai létesítményekre Kijev, Szumi és Csernyihiv megyében, valamint a Donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén. Idehaza holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és a Védelmi Hivatalra és az alaptörvénymódosításra vonatkozó javaslatot, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a Tisza frakciót is. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is.
6: Az időjárásról.
7: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol hiégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad. Nagyon erős az UVB sugárzás. Napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok várható.
6: Közlekedési információk.
8: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Rüszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon szintén az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét Centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon hát, ha a lapszemle, induljon a Névszava két írásával. Emlékeznek rá, hogy néhány hete az El Niño-ról és a Niñáról tartottam kis előadást, természetesen nem kútfőből. Nos, ha az El Niño miatt egyhavi csúcsra drágult a kakaó, erről ír most a Névszava. A piaci szereplők egyre jobban tartanak attól, hogy a 2026-27-es szezonra a nyugat-afrikai főtermés jelentősen visszaesik. Az El Niño időjárási jelenség miatti aggodalmak jelentősen megemelték a kakaó árfolyamát a londoni tőzsdén, erről számol be tehát a Portfólió és ennek nyomán a Névszava.hu is. A portál szerint a kakaó határidős jegyzése pénteken 3%-os emelkedéssel, tonnánként 3294 fonton zárt, a nap folyamán pedig az egyhavi csúcsot jelentő 3309 fontos szintet is elérte. A jegyzés heti szinten közel 15%-kal drágult, mivel a piaci szereplők egyre jobban tartanak attól, hogy a 2026-27-es szezonra a nyugat-afrikai főtermés jelentősen visszaesik. A robuszta kávéjára eközben pénteken 1%-kal csökkent, így tonnánként 3592 dolláron zárt, ám heti szinten ezzel együtt is csaknem 2%-os pluszban fejezte be a kereskedést. Az árakat ebben a szegmensben is az El Niño hatásaitól való félelem tartotta magasan, mivel a száraz időjárás a két meghatározó robuszta termelő ország, Vietnám és Indonézia hozamát is veszélyezteti, ami tovább szűkíteti a globális kínálatot a következő szezonban. És ha valaki nagyon messzinek érezni ezt a témát, miatt is érdekel ez bennünket, hát azért gondolják végig, és ez valid dolog, tehát ezt tavasztalhattuk már az elmúlt időszakban is, hogy sajnos a kakaó árának a drágulása és annak hiánycikké válása, az jelentős hatással van nyilvánvalóan ránk, fogyasztókra is, gondoljuk csokoládéra és egyéb más mindenre, amire kakaóban szükséges. Nos, hát erről a témáról is olvashatnak bővebben a Népszavában. Néhány hetes tacskókölyköket talált a NAV egy román kisbusz rejtett rekeszében, erről is ír a lap. Az állatok csippeloltással és útlevéllel nem rendelkeztek. Ráadásul olyan fiatalok voltak, hogy még az anyjuk mellett lett volna a helyük. A hivatal munkatársai kiszabadították őket, majd természetesen feljelentést is tettek. A közlemény szerint a pénzügyőrök egy román kisbuszt ellenőriztek az M5-ös autópálya Bács-Kiskun vármegyei szakaszán. A csomagtér átvizsgálásokor az ülések alatti padlólemez felől halk nyűszítésekre lettek figyelmesek. A 10-15 cm-rel megemelt burkolat alól 6 tacskó jellegű kölyökkutya került elő. A sofőr azt állította, hogy mind a 6 kutya az övé, és Romániából Franciaországba szállítja őket családtagjainak. A pénzügyőrök azonnal értesítették a kormányhivatal hatósági állatorvosát, aki megállapította, hogy az állatok alig 5-6 hetesek, érvényes útlevéllel, csippelveszettség elleni oltással nem rendelkeznek, és még túl fiatalok a hosszú úthoz. A hatósági állatorvos megtiltotta a kölykök továbbszállítását, elrendelte elkobzásukat, a kiskutyák pedig egy állatvédő egyesület gondozásába kerültek, a NAV munkatársai pedig feljelentést tettek kedveléstől tartott állatok kereskedelmével összefüggő visszaélés gyanúja miatt áll a közleményben. A hatóság egy videót is megosztott a történtekről, amelyen jól láthatóak a nagyon-nagyon aranyos, kedves, de nagyon-nagyon apró kis kutyusok. De azt nem értem, hogy nem egy annyira ritka kutyáról van szó, ami nem lehetne megvásárolni tenyésztőtől teljesen legálisan. Nem tudom mondjuk, hogy külföldön ez hogy van a tacskókkal. Nem is értem, miért kellett ennek a viszontagságnak kitenni ezeket az apróságokat. Nos hát, erről is olvashatnak bővebben a Népszavában, és megnézhetik a videót is.
0: Szeglédrá!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön a Lapszemle folytatásában. A Magyar Nemzet két írása itt a 92-től elhunyt a Jóbarátok és a Taxi rendezője, a szitkomok Steven Spielberg-e számolnak be a lapok. Életének 85. évében rövid betegség után elhunyt James Burrows, a televíziózás történetének egyik legmeghatározóbb Emmy-díjas rendezője és producere. A művész nevéhez olyan generációk ízlését és humorát formáló sikersorozatok fűződtek, mint a Cheers, az Agymenők, a Jóbarátok, a Taxi vagy a Will és Grace. James Burrows halálával az amerikai szórakoztatóipar és a klasszikus stúdióközönség előtt felvett több kamerás szituációs komédiák, vagyis szitkomok műfajának utolsó nagymestere távozott. Pályafutása során több mint 1000 epizód felett bábáskodott, s szakmai tekintélyét jól mutatja, hogy Hollywoodban csak a szitkomok Steven Spielbergeként emlegették. Munkásságát a szakma 11 Emmy-díjjal és 47 jelöléssel ismerte el, amelyel a televíziózás történetének egyik legelismertebb alkotójává vált. Nem csupán rendezőként, hanem biztos szemű mentorként is hivatkoztak rá. Ő vezényelte le a legtöbb olyan ikonikus sorozat legelső úgynevezett pilot epizódját, amelyek később világslágerré váltak. Kulcs szerepe volt többek között tehát a Jóbarátok fiatal és akkor még tapasztalatlan színészgárdájának összeállításában és stílusának csiszolásában, de az ő finom rendezői kézjegye hordozta a Frasier, a Dumagép, vagy az Agymenők, a Big Bang Theory korai sikereit is. Amikor televíziós műsort rendezek, igyekszem elérni azt a pontot, ahol a legjobb forgatókönyv találkozik a legjobb alakítással és a színészek közötti tökéletes kémiával fogalmazott hitvallásáról 2022-ben megjelent önéletrajzi kötetében. James Burrows a kollégái iránti megbecsüléséről is nevezetes volt, róla is olvashatnak tehát a Magyar Nemzetben. És még egy írás, egy apró hiba is komoly pótdíjjal járhat, a Strada matrica vásárlásnál hívja fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet. Amint véget ért a tanév és megkezdődik a nyaralási szezon, új lendületet vesz az e-matrica vásárlások száma. Ilyenkor kell el az éves mennyiség nagyjából harmada. Tavaly például a Magyar Közút úti üzletek tájékoztatása szerint az összesen 15,5 millió darab jogosultságból 4,8 milliót június, július és augusztus hónapban vettek meg a magyar közlekedők. Méghozzá kiugróan magas 54%-os arányban a heti, pontosabban 10 napos vinyettából, de a napi és havi jogosultság iránti kereset, nagyjából 20-20% is jelentős volt. Ilyenkor persze a turizmus miatt a külföldi vásárlások száma is jelentős az összeladásokban, ezzel együtt azonban a téves vásárlások és a pótdíjazások mértéke is jelentősen nőtt. Ezért a Magyar Közút pontos adategyeztetésre hívja fel az autósok és más közlekedők figyelmét. Tény, hogy a tévedést lehetséges utólag javítani, de procedúra felesleges időt, pénzt és energiát emészt fel. Éves szinten az ügyfelek 23-24 ezer esetben kérik rendszám korrigálását, és 4-5 ezer esetben a felségjelzés ország vagy a díjkategória javítását az útdíjfizetési szolgáltatónál. Sokan veszik rosszul figyelembe az érvényességi időt is, nem is beszélve a vármegyei autópálya matricáknál a közigazgatási egység helyes megjelölésére, például aki egy Pest és egy Fejér vármegyei matrica helyett véletlenül két darab Pestit vesz, utólag visszakaphatja ugyanaz egyik árát, de ha időközben pótdíjat kapott egy fejéri Strada szakaszról, annak elengedését már nem fogja tudni kérni. Azoknak pedig, akik a több alkalommal nyugat felé veszik az irányt, három regionális matrica helyett még mindig az éves M1 regionális matrica lehet az ideális megoldás. A további hasznos tanácsokra is kíváncsiak. Ajánlom szíves figyelmükbe a Magyar Nemzetet.
0: FM 92.5 Zeglét Rádió.

0: miért kértem.
1: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
2: A lapszemle folytatásában jöjjön most már a Magyar Hírlap két írása, a hiány, amelyet a világ nem tudott elengedni, Madeleine McCann eltűnése. A streaming sorozat a 3 éves Madeleine McCann eltűnését vizsgálja, aki családi nyaralás közben tűnt el Portugáliában. A valós ügy 2007. május 3-án kezdődött Praia da Luzban, amikor Madeleine eltűnt a család nyaraló apartmanjából. Az ügy azóta is megoldatlan, és az elmúlt években brit, portugál és német hatóságok is dolgoztak rajta. Az egyik streaming szolgáltató sorozata 2019-ben jelent meg, még azelőtt, hogy a német hatóságok 2020-ban Christian Brücknert gyanúsítottként nevezték volna meg. A dokumentum sorozat nem egyszerű bűnügyi történet, nem azért felkavaró, mert minden kérdésre választ ad, hanem éppen azért, mert nem tud. A sorozat középpontjában egy gyerek eltűnés áll, de valójában sokkal többről beszél, szülői rettegésről, rendőrségi hibákról, média éhségről, kollektív megszállottságról és arról a rettenetes emberi szükségletről, hogy a hiánynak valamilyen értelmet adjunk. A kislány története azért vált globális jelenséggé, mert szinte minden szülő legmélyebb félelmét érinti. Egy családi nyaralás, egy este, egy apartman, egy albógyerek és aztán a felfoghatatlan üresség. A sorozat első nagy ereje abban áll, hogy ezt a hétköznapiságot nem engedi elfelejteni. Nem egy távoli, elvont rémálmot látunk, hanem egy olyan helyzetet, amely éppen attól borzongató, hogy normálisnak indult. A dokumentum sorozat nem fikciós thrillert épít, hanem a valóság darabjaiból próbál kirakni egy képet, interjúk, archív felvételek, híradó részletek, nyomozati fordulatok és egymásnak feszülő elméletek váltják egymást. A néző azonban hamar rájön, itt nincs klasszikus, krimiszerű megkönnyebbülés. Nincs olyan pillanat, amikor a nyomozó belép, mindent megmagyaráz és a világ rendje helyreáll. És hogy a sorozat miben hordoz még némi újdonságot, vagy milyen kérdéseket feszeket például azt, hogy hogyan nem tudja elengedni a világ a kislány történetét, arról is olvashatnak bővebben a Magyar Hírlapban. És a mert tragédiák azonosították a titán elsüllyedésének fő okait, a roncsokat Új-Fonland partjaitól közel 640 kilométerre találták meg. Kanadai biztonsági szakértők arra a következtetése jutottak, hogy a titán katasztrófáját a merülőhajó tervezési hibái és az Ocean Gate belső problémái okozták. A titán 2023. júniusában indult útnak az Atlanti-óceánon lévő Titanic roncsai felé. Körülbelül 2 órával a merülés után megszakadt a kapcsolat a tengeralattjáróval, 5 ember volt a fedélzeten, Hamish Harding brit felfedező és pilóta, Shahzada Dawood üzletember és fia Suleiman Paul Henry Nazor Titanic szakértő, valamint Stockton Rush, az Ocean Gate alapítója. A roncsokat Új-Fonland partjaitól közel 640 kilométerre találták meg. A nyomozók megállapították, hogy mindenki, aki benne volt, azonnal meghalt, miután a szerkezet összeomlott a Titanic roncsai közelében. A kanadai közlekedésbiztonsági testület jelentése szerint a titán hajóteste szénszálas szerkezetű volt, ami szokatlan a mélytengeri tenger alatt járók esetében. Az auditorok megjegyezték, hogy a tengeralattjáró felépítése és tesztelése nem felelt meg a szabványos mérnöki gyakorlatoknak. A végleges terv elkészítés előtt az Ocean Gate 2 kicsinyített titán modellt tesztelt, egyik sem bírta ki a Titanic mélységénél nagyobb mélységben a nyomást. A vállalat ezt követően módosította a tervezést és a gyártást, hogy csökkentse a szénszálas rétegek hullámosságát, amit gyengíthette volna az anyagot. Hogy mit mondanak még a szakértők, arról olvashatnak a Magyar Hírlapban, és egyébként pont ebből a tragédiából is sorozatot, dokumentum sorozatot készített az egyik streaming szolgáltató. Őszinte leszek, nem tudtam végignézni, nem, egyébként sem vagyok egy nagy katasztrófa turista. Ez az egyik, a másik pedig nem annyira megrázó volt, és tényleg akkor tudja az ember, hogy nincs happy end, tehát nem várhatja azt, ugyanúgy, mint Madeleine esetében, hogy jön majd a pozitív végkicsengés és megkönnyebbülést, és feloldozást nyerhet minden és mindenki. Szóval egyszerűen nem sikerült végignézni. De van, bármint sorozat.
1: Szeglét Rádió! 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak!

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön át a Bulvárlap szemlében a Borskét írása. Fésűs Nelly elárult a hosszú házasság titkát, üzenetet is hagyott Vajtó Lajosnak. Fésűs Nelly humorosan, de annál beszédesebben árult el, mi lehet a hosszú és boldog házasság egyik titka. Fésűs Nelly és Vajtó Lajos kapcsolata évek óta a hazai sztárvilág egyik legstabilabb szerelme. Bár a színésznő és az üzletember nem titkolják, hogy egy hosszú kapcsolatban akadnak nehézségek, a humorérzékükből szemmel láthatóan semmit sem veszítettek. Nelly a minap egy humoros videót osztott tovább Instagram történetében, amelyen elárulják a hosszú házasság titkát. A videón egy nő éppen leragasztja a száját, a felvételhez pedig az alábbi szöveg párosult: gyakorlom, hogyan maradjak házas 30 év után. A színésznő pedig nem csak jót nevetett a felvételen, hanem férjét, Vajtó Lajost is megjelölte benne, így feltételezhető, hogy egy közös poénnak szánta a bejegyzést. A házas pár korábban is engedett betekintést házasságukban, negyedik házassági évfordulójukon ezzel a szöveggel osztott meg egy képet a színésznő. Sok mindenen mentünk keresztül, de melyik pár nem vagyunk álompár, vannak viták köztünk is, viszont a gondok azért jönnek, hogy megoldjuk őket, és eddig mindig sikerült, árult el a közös képeik mellett Fésűs Nelly. Családjukban mostanában bőven akadnak boldog pillanatok, nemrég kisebbik lányuk Elza okozott óriási büszkeséget szüleinek, amikor zongorajátékával kápráztatta el a családot. Fésűs Nelly akkor így fakadt ki a fellépés után: életemben nem izgultam ennyire még a színpadon sem. És emellett természetesen az is örömkönnyeket okozott nekik, ami az egész országot lázban tartotta, Horváth Csenge édesanyja lett így, Fésűs Nelly már boldog nagymamaként is nyilatkozhatott, és hogy mit, azt olvassák el a Borsban, és a már boldogság. Nicole Kidman újra boldog, titokban bepasizott az Oscar-díjas színésznő, végre tovább lépett. Bennfentes források szerint Nicole Kidman titokban hónapok óta egy befolyásos üzletemberrel találkozgat. Az Oscar-díjas színésznő tehát végre új fejezetet nyitott az életében. Sajtóértesülések szerint Nicole Kidman már hónapok óta egy befolyásos üzletemberrel találkozgat, és bár a híreket hivatalosan nem erősítették meg, az elmúlt hetekben egyre több oldal számolt be arról, hogy a színésznő végre maga mögött hagyta élete egyik legnehezebb időszakát. Úgy tudjuk, hogy a kapcsolat az elmúlt néhány hónapban csendben alakult ki, és a pár rendkívül diszkréten viselkedik, elkerülve a nyilvánosság figyelmét, írják erről a kapcsolatról azok a bizonyos bennfentesek, már hogy is sok boldogságot nyilván mindenki megérdemli.
0: FM 92 Őszegléd Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön hát a lapszemle zárásaként a Blick két írása, elsőként Masalkó Dávid őszinte vallomásáról. Masalkó Dávid énekes, dalszerző, a Halott Pénz frontembere őszintén beszélt magánéletéről és családjáról a Forbes Power Women's Summit teltházas rendezvényén. A zenész személyes történeteken keresztül mesélt arról, mi ad egyensúlyt az életében, és hogyan próbálja megőrizni azt a belső szabadságot,

számomra, hogyha érdekli önöket, hogy mit mondott még ebben a nagyon őszinte vallomásában Marsalkó Dávid, javaslom a Blikk fellapozását. És ugyanebben az újságban felteszik a kérdés, miért nem megy nyugdíjba Paul McCartney, a világ egyik leggazdagabb zenésze. Paul McCartney 6 év után jelentkezik új szólóalbummal, amely hamar az élre került a brit slágerlistákon. Úgy tűnik, az emberek máig kíváncsiak a zenéjére, ráadásul a népszerűsége nem csak hazájában töretlen, világszerte képes stadionokat megtölteni. A Beatles egykori tagja a héten lett 84 éves, de még mindig nem tervezi a visszavonulását. Noha az anyagi helyzete bőven adna rá lehetőséget. Nem tudom, sosem tudom, válaszolta nemrég Paul McCartney az egyik brit zenei lapnak arra a kérdésre, hogy mikor vonulna nyugdíjba. Emlékszem, amikor 50 éves voltam, az akkori menedzserem azt kérdezte, nos, gondolkodsz a visszavonuláson? Erre én, hát nem hiszem. De ő nyilván úgy gondolta, 50 évesen már ideje lenne. Amit meg is értek, mert 20 évesen mi is borzasztó öregnek tartottuk a 30 éveseket. Úgy tűnt, 30 évesen már nem is illendő játszani, de eljött, majd elmúlt az az idő is, a közönség pedig még mindig szerette a zenénket, magyarázta. A Beatles korábbi tagja május végén jelentette meg a 20. szólólemezét, a nosztalgikus hangulatú The Boys of Dungeonland, amely főként liverpooli gyerekkorára emlékezett. Egy korábbi interjúban az élet sójának nevezte az őt akkor körülvevő embereket, akik se gazdagok, se híresek, se fontosak nem voltak, de hatalmas bölcsességgel voltak megáldva, hogy miben? Nos, olvassák el a Blikkben. 92 őszi létre.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 20:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket.

0: Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is, két buszmegálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa. Gabainé Optika.
1: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
0: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
2: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
0: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is! Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán!
5: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Kedden dönthetnek a védett benzinár megszüntetéséről. Hőségriasztást adtak ki Nagy-Britanniában. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra és az alaptörvény módosításra vonatkozó javaslatot, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a TISZA frakciót is. Megérkeztek Svájcba az amerikai és az iráni tárgyaló delegációk, hogy a közel-keleti konfliktus rendezésének gyakorlati kérdéseiről egyeztessenek. A tárgyaláson részt vesznek a pakisztáni és a katari közvetítők is. A csúcs találkozó ugyanakkor feszült légkörben kezdődik meg, miután Irán tegnap bejelentette, újra lezárták a Hormuzi szorost. Ukrán dróntámadásban 4-en meghaltak, 28-an pedig megsebesültek a Kercsi félszigeten, a Krímben, közölte az elcsatolt régió vezetője. A Kercsi szorosban egy kompotért dróntalálat, emiatt felfüggesztették a kompforgalmat az orosz szárazföld és a Krím között. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy dróncsapást mértek katonai célokra használt ukrán energetikai létesítményekre Kijev, Szumi és Csernyihív megyében, valamint a Donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel, szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Az eddigi legmagasabb júniusi hőmérsékletet, 35,6 fokot 1976-ban Southamptonban mérték. Melegek lesznek az éjszakák is, a hőmérséklet várhatóan nem csökken 20 fok alá. Idehaza nagyon erős UVB-sugárzásra kell számítani ma, figyelmeztet a Hungaromet. Az előrejelzés szerint a Dunántúl egyes részein, az Alföldön, Pest és Budapest térségében, valamint Észak-Magyarországon a sugárzás elérheti a 7,5-es értéket is. A szakemberek azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 között kerülje a napozást.
5: Az időjárásról.
6: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is előfordulhat. A szél többnyire gyenge marad. Napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok várható.
5: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Dua Lipa és a Houdini indította az órát, aminek a végén el is búcsúzom, addig azonban még kihasználom az időt névnapköszöntőre, kalendáriumra. Tartsanak velem, hogyha tehetik, a mikrofonnál Becker.

0: Június 21-e van a nap, amikor a Lejlák és az Alajosok ünnepelhetik névnapjukat. A Lejla perzsa eredetű arab névből származik. Angol nyelvterületen igen gyakori név. Jelentése sötétség, éjszaka, sötéthajú. Az Alajos magyar megfelelője a germán latin eredetű Alvis Aloha neveknek. A névjelentése egész, bölcs, kedves Lejlák, kedves Alajosok, nagyon-nagyon boldog névnapot!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
1: Reklám

Június 21-e van a nyári napforduló, az északi féltekén ez erre a napra esik, esetenként 22-én vagy 20-án van, vagyis ma van az év leghosszabb nappala és a csillagászati nyár kezdete. Ekkor éri el a nap a legmagasabb pontját az északi féltekén, amely a Föld tengelyfedlessége miatt következik be. Természetesen, mint mindenhez, ehhez is kapcsolódik népi hagyomány, a fény győzelmét ünneplik ilyenkor Magyarországon és Európa szerte. A legfőbb esemény Szent Iváni tűzgyújtás, és hát ünnepeljük tehát a fényt, ünnepeljük a nyári napfordulót, bárhogy is. Mondjuk azzal, hogy kielvezzük a leghosszabb nappalt.

Jöjjenek most már események, évfordulók, a mai naphoz kötődőek, természetesen 255 éve annak, hogy a Szent Jobb Budára érkezett. Az erekét Mária Terézia váltotta ki a ragudzai domonkos kolostorból. A Szent Jobb nemzeti és katolikus ereke, amely feltételezhetően Szent István király természetes úton mumifikálódott jobb keze. Viszontagságos története során többször került különböző helyekre, most a budapesti Szent István bazilikában lévő Szent Jobb kápolnában őrzik. 113 éve annak, hogy június 21-én Tini Broadwick ejtőernyős ugrást hajtott végre repülőgépről. Ő volt az első női ejtőernyős. 78 éve annak, hogy a Manchester Mark 1 nevű számítógépen lefutott az első eltárolt számítógépes program. Tudom, vannak, akiknek nehéz elképzelni, hogy ez egy esemény, de bizony ez nem kis esemény. 192 éve, és ez már egy kicsit közelebb van szerintem mindenkihez, Cyrus Hall McCormick ezen a napon szabadalmaztatta az aratógépet. És ezt is jegyzi a kalendárium, van akinek ez is fontos, hogy 37 éve ezen a napon újra összeházasodott Melanie Griffith és Don Johnson. Ennyit az eseményekről, évfordulókról, hamarosan jönnek a nap híres szülöttjei. Cegléd Rádió FM.

0: jönnek hát a nap híres vagy híresebb szülöttjei. 170 éve született Stobr Alajos szobrász. Lipótújvári Stobr Alajos, ez teljes neve, sőt, Alajos János Vilmos, hogy teljesen pontosak legyünk. 121 éve született Jean-Paul Sartre, Nobel-díjas francia, egzisztencialista, filozófus és író. 77 éve született ezen a napon Barbinek Péter Jászai Mari díjas színész, szinkron színész. 53 éve született Juliette Lewis, amerikai színésznő, akit például az Alkonyattól pirkadatik, illetve a Született gyilkosok című filmekben is láthattunk. 44 éves ma Vilmos, brit királyi herceg, trón örökös. 1987-ben ezen a napon megszületett Szatori Dávid, magyar színész. Ma ünnepelhet a Marvel filmek nagy kérdőjele, vagy sokak számára pedig szerintem teljesen abszolút ott a helye. Szóval 1979-ben megszületett ezen a napon Chris Pratt, amerikai színész. És ma ünnepelhet Lana Del Rey, amerikai énekesnő, 1985-ben született meg. Természetesen jön egy Lana Del Rey dal itt a Cegléd Rádióban. Boldog születésnapot a ma ünneplőknek!
1: Cegléd Rádió FM 92.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Emléktábla-avatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én, vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre a Dobmúzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztrációkukat@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell ízben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
7: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
1: Reklámot hallottak.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Pingvin Patika az ügyeletes gyógyszertár, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart. Szeglédre!

Ennyi volt már a részemről. Reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a következő órában Szabó Kristóf számít. Velem nem tudom, hogy mikor találkozhatnak. Legközelebb érkezem majd. Addig is viszont hallásra.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Kedden dönthetnek a védett benzinár megszüntetéséről. Megdőlt a meleg rekord. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá csökkent az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A két nap alatt több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A többi között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a közmédia átalakításáról lesz szó. Megérkeztek Svájcba az amerikai és az iráni tárgyaló delegációk, hogy a közel-keleti konfliktus rendezésének gyakorlati kérdéseiről egyeztessenek. A tárgyaláson részt vesznek a pakisztáni és a katari közvetítők is. A csúcs találkozó ugyanakkor feszült légkörben kezdődik meg, miután Irán tegnap bejelentette, újra lezárták a Hormuzi szorost. Továbbra is súlyos humanitárius válság sújtja Ukrajnát, és a nemzetközi segélyezés visszaesése jelentősen ronthatja a helyzetet, figyelmeztetett a Menekültek Világnapján a Nemzetközi Mentőbizottság elnök vezérigazgatója. A háború kezdete óta mintegy 10 millió ukrán hagyta el az otthonát, közülük 6 millióan külföldön élnek, a többiek az országon belül menekültek máshová. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel, szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Az eddigi legmagasabb júniusi hőmérsékletet, 35,6 fokot 1976-ban Southamptonban mérték. Közben Stonehenge-ben több mint 20 ezeren köszöntötték délelőtt a nyári napfordulót. Itthon is megdőlt a meleg rekord már a hőségriasztás első napján. Tegnap Aszódon 37,1 fokot mértek, amire június 20-án még soha nem volt példa. Szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozottan megterheli a szervezetet, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás.
1: Az időjárásról.
4: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is előfordulhat. Nagyon erős az UVB sugárzás. Napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Üdvözlöm az FM92-t, hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sport híreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett kerékpárról, teniszről és a NASCAR Cup Series-ről fognak hallani, de a

jobb szélsőt igazolt a Cegléd. A 2026-27-es szezonban Brand Balázs a Ceglédi KKSL csapatát erősíti. Balázs ceglédi nevelésű játékosként tér haza, így külön öröm számunkra, hogy ismét sárga kék mezben láthatjuk a pályán. A jobb szélső 2015-ben igazolt Balatonfüredre, ahol értékes élvonalbeli tapasztalatokat szerzett, a legutóbbi szezonjában pedig a Sziget-Szent Miklós együttesében szerepelt az NB1-ben. Az új idényben fontos szerep vár rá, hiszen a jobb szélen Rozner Kevin helyét veszi át, és minden bizonnyal sok szép pillanatot szerez majd a ceglédi szurkolóknak.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.

0: kiderül a képlet.
1: Az Újpest FC egy jó hangulatú, közel telt házas mérkőzésen 4-0 arányban nyert felkészülési meccsen. A ceglédi csapat nagyszerűen helyt állt, köszönjük a kilátogató szurkolóknak az igazi futballélményt.

Hét szombaton déltől kezdődően megrendezésre kerül a ceglédi kosárlabda csarnokban a Phoenix Box Club Halker Király Team megrendezésében a Pákozdi László emlékverseny. Az ország minden tájáról és külföldről is érkeznek tehetséges ökölvívók, U10-es korosztálytól kezdve egészen felnőtt elit korosztályig. Záróakkorként pedig a tervek szerint 3 profi mérkőzés is terítéken van, 2 ökölvívó és rendhagyó módon egy K1 szabályrendszerben lebonyolított mérkőzés is, ahol a ceglédi közönség kedvenc Makula Szilveszter méretteti meg magát. Tóth Bálint, aki szintén ceglédi, debütálni fog a profik közt, valamint a miskolciak büszkesége Mester Soma is szorítóba lép. A belépés ingyenes, azonban bárkinek, akinek tetszik a gála, támogatói jegyet tud majd váltani. Cegléd Rádió FM 92.

Tadej Pogacsár az első szakaszon kis túlzással megnyerte a svájci körversenyt, ami az egyik legrangosabb egyhetes a Tour de France előtt. Több mint 4 perces előnnyel ért be az első szakaszon mindenki előtt a szlovén, majd a negyedik szakaszon szintén győzni tudott az időfutamon. Ezzel egy időben a Baloise Touron a sprinterek csatáznak, Tim Merlier, Jasper Philipsen és Bini Girma is a mezőnyben van. Ott egyéb iránt Alex Aramburu vezet, a harmadik szakaszt nyerni tudta. Kifejezetten jó éve van a Cofidis-es versenyzőnek, idén már nyert szakaszt a baszk körön is, szülőföldjén.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.

De nem csak a kerékpárosok készülnek a szezon egyik legfontosabb eseményére, hanem a teniszezők is. Javában zajlik már a füves szezon, Halléban, valamint Londonban is a legfontosabb felkészülési tornák döntő párosításai is kialakultak. Londonban Francisco Cerundolo, Tommy Paullal, Halléban pedig Francis Tiafoe, Taylor Fritzsel csap össze. Mindig is tudtuk, hogy az amerikai kontingens a túron a nagyon erős füvön. Nagyon jól mutatja, hogy 4 döntősből 3 is tengeren túli. Sőt, ha szigorúan nézzük, mind a 4, hiszen Cerundolo argentin. Welcome to Psycho

0: Vadonatúj pályát avat a NASCAR Cup Series, a San Diego-i katonai bázis szolgáltatja a helyszínt. Az utcai, épített pályás versenyek mindig különlegesek a Cupban. Chicago helyett került be a versenynaptárba a koronádói támaszpont. A versenyzők nem ismerik a pályát, nehéz megtippelni így, hogy ki számít a legnagyobb esélyesnek. Egy biztos, hogyha épített pályás versenyzés, akkor Shane Van Gisbergen neve mindig az esélyesek közt lesz, és az a tény, hogy még egy versenyző sem járt ezen a pályán, talán még jobban az új-zélandi esélyeit növeli. Nem mondhatjuk sikeresnek Connor Zilich újoncévét, ám egy futamgyőzelemmel könnyen átírhatná mindezt, a fogadóirodák ők tartják a második legnagyobb favoritnak. Nehéz lenne elképzelni, hogy Denny Hamlin megszerezhetné sorozatban negyedik győzelmét, a veterán köztudottan gyengélkedik a nem ovál pályákon. Legnagyobb riválisa és egyben alkalmazottja, Tyler Reddick győzelme már korán sem lenne meglepetés. Nyert a Kotán idén, és Hamlin mellett messze az egyik legjobb formában lévő pilóta idén.
1: Cekléd Rádió! 92.5.

A Cegléd Rádió hétvégi hírösszefoglalóját hallhatták, viszont érdemes velünk maradni, mert a következő órában a világbajnoksággal fogunk foglalkozni. Tartsanak velünk akkor is! Cegléd Rádió FM 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Kedden dönthetnek a védett benzinár megszüntetéséről. Extrém hőség tombol Európában. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá csökkent az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A két nap alatt több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A többi között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a közmédia átalakításáról lesz szó. Továbbra is súlyos humanitárius válság sújtja Ukrajnát, és a nemzetközi segélyezés visszaesése jelentősen ronthatja a helyzetet, figyelmeztetett a Menekültek Világnapján a Nemzetközi Mentőbizottság elnök vezérigazgatója. A háború kezdete óta mintegy 10 millió ukrán hagyta el az otthonát, közülük 6 millióan külföldön élnek, a többiek az országon belül menekültek máshová. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a Menekültek Világnapján. A katolikus egyházfő a Szentpéter téren mondott déli beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának tavalyi becslése szerint csak nem 120 millióan, vagyis minden 70. ember él menekültként. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is a vörös riasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint a hőség a következő napokban sem enyhül. Itthon is megdőlt a meleg rekord már a hőségriasztás első napján. Tegnap Aszódon 37,1 fokot mértek, amire június 20-án még soha nem volt példa. Szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozottan megterheli a szervezetet, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás.
1: Az időjárásról.
5: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is előfordulhat. Napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ahogyan azt ígértem, már is rátérünk a foci VB-re, de előtte hallgassunk meg egy számot a The Cure-tól a 80-as évek végéről. A banda nagyon hamar világhírű lett, a 70-es évek hippi mozgalmát felváltották a punk és goth mozgalmak, melyek előlépése segítette a Robert Smith által alapított brit bandát a kultikus jelző eléréséhez. A zenéjüket ők maguk gótikus vagy alternatív rockként apostrofáló banda fennállása során eddig 14 stúdióalbumot adott ki, a legutolsót 2024-ben Songs of the Lost World címen, mely turnéjuk során Magyarországra is ellátogattak. 1989-ben adták ki a Disintegration albumot, melyek álomképek sokaságát meséli el. Az egyik legszebb szerelmes dal, a Love Song következik itt az FM 92-tön.
1: Cegléd Rádió.

0: Kezdetét vette a második forduló a foci VB-n, így tehát mindhárom házigazda pályára lépett már a második körben, Kanada Katar ellen 6-0-ra, a Mexikó Dél-Korea ellen 1-0-ra, míg az USA Ausztrália ellen 2-0-ra tudott nyerni, megszerezve mindhárom házigazda a győzelmét ebben a fordulóban. Mexikó ezzel vezeti a csoportját, míg Dél-Korea a második helyen áll 3 ponttal, Csehország és Dél-Afrika egyaránt 1 pontos, jobb gólkülönbségének köszönhetően Csehország jelenleg a harmadik. Kanada is vezeti a csoportját a kiütéses győzelem után, míg Svájcnak is szintén 4 pontja van, Bosznia-Hercegovina áll a harmadik helyen, míg Katar az utolsó helyen szintén 1 ponttal, mint a bosnyákok. A C csoportban Brazília meg tudta szerezni első győzelmét Haiti ellen 3-0-ra, míg Marokkó is az első fordulós döntetlenjeik után le tudta győzni Skóciát 0-2-re, így tehát a két 4 pontos Brazília és Marokkó áll a csoport élén, Brazília vezeti azt, Marokkó a második, Skócia 3 ponttal nagyon jól néz ki. A D csoportban az USA megszerezte második győzelmét, Ausztrália továbbra is 3 pontos, de már Paraguay is 3 pontos, ők állnak a harmadik helyen, Törökországot tudták legyőzni egy korai góllal, annak ellenére, hogy az első fél időben kiállították Miguel Almirón tőlük.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Az E-csoportban is lementek már a második fordulós mérkőzések, mely során a Németország elefántcsontpart ellen megszerezte második győzelmét, ám korán sem volt az annyira egyszerű, mivel egy késői góllal tudta csak biztosítani a 3 pontot Németország. Deniz Ündáv játszott kiválóan, duplázott, míg elefántcsontpart nagyon szépen helyt állt. Ecuador Curaçaóval egy meglepetés döntetlent ért el egy 0-0-ás mérkőzésen, ott Ecuador számított jóval esélyesebbnek. Az F csoportban az első Hollandia 5-1-re, míg a második Japán 4-0-ra verte Tunéziát. Hollandia és Japán egyaránt 4 ponttal tovább jutó pozícióban, míg Svédország 3 ponttal a harmadik, Tunézia egyelőre pont nélkül.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: további csoportokban egyelőre csak egy mérkőzést játszottak, ám a G és a H csoport minden küzdelme döntetlen lett. Új-Zéland Irán ellen 2-2-t játszott, Belgium Egyiptommal pedig 1-1-et, míg a H csoportban Uruguay Szaúd-Arábiával játszott 1-1-et, addig az eddigi legnagyobb meglepetés eredmény Spanyolország Zöldfoki szigetek elleni 0-0-ja volt.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Az így csoportot Norvégia vezeti. 4-1-re verte Irakot az első mérkőzésén, míg Franciaország Szenegál ellen játszott 3-1-et, ahol az első félidőben Szenegál sokkal jobb játékot mutatott, mint a franciák. A J csoportban a címvédő Argentina 3-0-ra verte Algériát, míg Ausztria Jordániát 3-1-re, ott Argentina és Ausztria vezeti a csoportot, az első helyen Argentina, a második helyen Ausztria, 0 ponttal igaz, de harmadik helyen Jordánia, negyedik helyen pedig Algéria. A K csoportot Kolumbia vezeti, 3-1-re tudták legyőzni az abszolút újonc Üzbegisztánt, míg Cristiano Ronaldo Portugáliája meglepetésre csak 1-1-et tudott játszani Kongóval.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Nincs olyan világbajnokság, ahol ez a szó el ne hangozna, halálcsoport. Ez az utolsó L csoport, ahol Anglia 4-2-re verte Horvátországot az eddigi VB legjobb mérkőzésén. Gána szintén le tudta győzni Panamát 1-0-ra, igaz? Anglia vezeti a csoportot, Gána a második, Panama a harmadik helyen áll, Horvátország pedig a negyedik helyen, de még lesz lehetőségük javítani. A harmadik helyezettek listája, ahol az összes csoport harmadik közül a legjobb 8 szintén tovább fog jutni a kieséses szakaszba, ott jelenleg Svédország vezet, Skócia a második, Paraguay a harmadik, negyedik Belgium, ötödik Portugália, hatodik Spanyolország, hetedik Csehország, és még az utolsó továbbjutóként a 8. helyen Ecuador. Hey,

0: Jelenleg zajlik Spanyolország-Szaúd-Arábia mérkőzése, este 9-kor majd Irán Belgiummal fog játszani, éjfélkor Uruguay Zöldfoki szigetekkel, valamint a hajnali 3-as sávban Új-Zéland Egyiptommal, ez lesz a játéknap záró mérkőzése. A góllövő listát jelenleg Denis Ündel vezeti 3 góllal és 2 gólpasszal, Jonathan David szintén 3 gólos, mint ahogy Lionel Messi, aki egymaga intézte el Algériát. Cody Hakpo is 2 góllal, míg Somerville is 2-vel, mindkettő holland játékos, mint Ueda Japánból, Vinicius Brazíliából, Ayari Svédországból, Balogun USA-ból 2 gólos, Brobbie Hollandiából szintén 2 gólos, Kunja, Haaland, Havertz, Just, Kamada, Kane, Larin, Manzambi, Mbappé, Zaibari szintén 2 gólosak.
1: FM 92.5 Ceglédrádió.

0: A rekordmeccs számmal ellátott VB még sokáig tartani fog, ezért igyekszem jelentkezni minden vasárnap a friss hírekről, eredményekről. Szabó Kristófot hallották, hallgassanak bennünket legközelebb is, jó szurkolást, viszont hallásra!
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Ceglin Rádióban.
1: Rendkívüli kormányülés lesz holnap. Az üldözöttek befogadását sürgette a pápa. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Rendkívüli kormányülés lesz holnap, amiután a Tiszapárt frakcióülés tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá csökkent az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A cél, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. A katolikus egyházfő a Szent Péter téren mondott déli beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának tavalyi becslése szerint csaknem 120 millióan, vagyis minden 70. ember él menekült. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint a hőség a következő napokban sem enyhül. Idehaza továbbra is nagyon erős UVB-sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Holnap is a Dunántúl nagy részén, Pest megyében, a Délalföldön és Észak-Magyarországon lesznek a legmagasabb értékek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a kánikula. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Első kézből. Szeged Rádió, a közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek: fénymadzag.

0: Hírek.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés. Károkat okozott a vihar a fővárosban. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Hétfőn várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A két nap alatt több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá csökkent az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. Viharos szél okozott károkat a főváros több kerületében. Budán a 11., Pesten a 13., a 14. és a 15. kerületben riasztották a tűzoltókat, kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott tetőszerkezetek miatt. Továbbra is nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. A Dunántúl nagy részén, Pest megyében, a Délalföldön és Észak-Magyarországon lesznek a legmagasabb értékek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Elkezdődött a csillagászati nyár. A napforduló 10 óra 24 perckor következett be, a földforgás tengelye akkor hajlott el a legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a földforgás tengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglid hangja az FM 92-tön a Ceglid Rádióban, a műsor, amelyben én kérdezek valamit, önök pedig jó esetben válaszolnak a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy akár e-mailezhetnek is a kívánságkukac@ceglidradio.hu oldalra, sőt, Facebookon is írhatnak nekünk www.facebook.com/ceglidradio. De leginkább azért SMS-ben vagy e-mailben szoktak érkezni a válaszok, amiket nagyon várok ma is, és egy ismerős kérdést teszek fel önöknek. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Annyira ismerős lehet, hogy már talán két alkalommal is foglalkoztunk ezzel, de még mindig maradtak bent válaszok, és még mindig jöhetnek új sztorik, mert úgy látszik, hogy népszerű volt ez a téma, nagyon sokan írtak nekünk, és ugyanennyire sok üzenetet várunk most is, de menjünk azokkal tovább, akik még nem kerültek sorra. Azt mondja, hogy szombat, kora reggel 8-as busz, Kelenföld, 3-4 emberrel az egész buszon. Öreg néni felszáll és közli az egyik sráccal, hogy az az ő helye, srác átül inkább máshova, elkerüli a balhét, majd a néni leül, leveszi a cipőjét és felrakja a szemben lévő ülésre. Később nehezményezte, hogy a Sánta bácsinak át kell adnia a lábtartóját. Ezt Marcitól kaptuk, és nagyon szépen köszönjük, tényleg szürreális. Távolsági busszal jöttem fel Pestre, az előttem lévő ülésben ott ült, beöltözve, a Gyűrűk urából Gandalf, bottal és kalappal együtt. Az benne a legjobb, hogy hazafelé úgy 5 órával később ugyanazzal a busszal mentünk haza is. Írja nekünk Hanga, és nagyon szépen köszönjük ezt is. Nem szürreális, de sírtam a nevetéstől. Pár hete, 4-es metró. Kisebbségi anyuka, 3 év körüli magzatával, elálló lapát fülekkel, vitorlának is beillett volna, tömpe orr, arckifejezése egy fokkal értelmesebb, mint egy neander völgyé. Gyerek természetesen viselkedni nem tud, futkos visong zaklatja az utasokat, anyuka 5 perccel később elüvölti magát. Adonis, azonnal hagyd abba! Egyébként ez kicsit olyan eddig ez a műsorunk, mint amikor a viccekkel foglalkoztunk, de ez bizony a valóságunk. Úgyhogy ja igen, ezt elfelejtettem mondani, nem csak buszos élményeket várunk, hogyha valaki metron vagy vonaton él, tehát hasonlót, tömegközlekedés közben azt is nyugodtan küldje el nekünk. Egyszer hajnalban buszon egyik illető buliból indulatott haza, behányt a busz hátsó emelkedett részén és a hányás egészen a busz közepéig folyt, illetve egyszer egy anyuka 3 gyerekével ment a buszon, majd egyik picikének neki állt a pelenkázásához a buszon, majd szépen a busz közepén lévő kukába bedobta a pelenkát, hogy hagy illatozzon. Hú, hát ez is kemény. Zsombor írta ezt nekünk, és akkor nézzünk még egyet. Régen volt egy volán busz, aminek a két üvege között begyűlt az esővíz. Ha az a busz jött, mindig próbáltam ahhoz az ablakhoz jutni, megnézni, hogy áll a vízszint, mennyi az alga, stb. Volt, mikor full zöld volt, írja nekünk Ádám. Hát igen, vannak komoly helyzetek, és hasonló sztorikat várunk a folytatásban is. Még vannak bennmaradt üzeneteink, de hogyha érkeznek újak, természetesen azokat is fel fogom olvasni. Igyekezzünk ma lezárni ezt a témát, úgyhogy szeretném, hogy mindenki beleférne. Hamarosan néhány zene után folytatódik a Ceglid hangja.
1: Helyi információ első kézből. Ceglid Rádió, a közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, az FM 92-tön, és egy jól ismert témával megyünk tovább. Ma mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Itt teljesen új válaszok következnek, olyanok, akiket még nem tudtunk sorra keríteni, aztán pedig olyanok, akik még most küldik el nekünk, mert hogy nyugodtan elküldhetik a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mailezhetnek a kívánságukat cegledradio.hu-ra is. Következő üzenetünk, Őrs, Covid legelején nyár. 14-15 éves forma csaj leült velem szemben, a négyesben hátul, girosszal a kezében. Elővette egy fújós kézfertőtlenítőt, és a következőket fújta levele. A kezét, a karjait könnyékig, az arcát, leúszta a maszkot, becsukta a szemét, a lábait, rövid nadrágban, az ülést, amin ült, és a giroszt. Majd komótosan elfogyasztotta, aztán megtörölte az arcát szalvétával, betömködte az ülések közé, majd újra lefújta a listázottakat, papírzsepével letörölt mindent, aztán nem sokkal később leszállt. 10/10. Hát ez egy komoly élmény lehetett Gergőnek, aki az üzenetet küldte. Azt, mikor a giroszt lefújta, azt azért át kell gondolni szerintem. Tehát bármennyire fontos a fertőtlenítés, talán az nem annyira fontos, hogy a szervezetünkbe ez be is kerüljön. Minden esetre, hát ez egy érdekes történet. Köszönjük. Külföld, közel-keleti sofőr helyi buszon. Csekély nyelvismerettel, busz megáll, sofőr kiakad, mert nem értette, mi van a kijelzőn. Utasok kézzel-lábbal próbálják megértetni vele, hogy kifogy rögtön a benzin. Eleve ilyen hogy fordulhat elő? Majd miután a busztársaságot felhívták, és teljesen magába fordultan a sofőr mellett állva, nem sokára küldtek egy pótbuszt pótsofőrrel, aki egyébként magyar volt, és az ország nyelvét jól beszélte. Azt a röhögést, amit ott előadtunk, írja nekünk Tibi. Elhiszem, elég fura a helyzet, szürreális élmény, de pontosan ez a kérdésünk, szürreális élményeket vártunk buszozás vagy tömegközlekedés közben. Nő felszállt, négy gyerekével a buszra, majd hátraültek. Következő kép, amire figyelmes lettem, hogy ott szoptatja a buszon az egyiket, miközben a többivel kiabál. Az komoly, ezt Jenő küldte nekünk. Hát igen, én kértem, hogy ilyeneket küldjenek, el is küldték a kedves hallgatók. Isztambulban próbáltunk felszállni a buszra, anyám, apám, öcsém meg én. Egy jó megjelenésű férfi segített nekünk jegyvásárlásban, elég nagy tömeg volt, mellém állt, egyszer csak éreztem, hogy dörgölőzik hozzám, szóltam anyunak, aki azt mondta, hogy olyan rendesnek néz ki, és mindkét kezével kapaszkodik, de helyet cserélt velem, hozzá is dörgölőzött, erre elkezdett kiabálni, kurafinak nevezte, ő, aki a hülyét is nagyon ritkán suttogva mondja ki, a pasi gyorsan leszállt a következő megállónál. Ez nagyon furcsa, hogy valaki emberekhez akar hozzáérni. Segítőkész, meg minden felszáll melléjük, és dörgölőzik. Hát ez nagyon kellemetlen. 923-as éjszakai járaton arra lettem figyelmes, hogy valaki mögöttem fulskizó dolgokat kezdett el mondani, és utána a másik mindig nevetett rajta. Amikor arrébb mentem félelmemben, miután arról kezdett el beszélni, hogy valami a mellkasában fáj és ki fog jönni, kiderült, hogy ő nevetett a saját értelmetlenségein, csak ilyen fulmás hangon. Hú, hát ez is elég, azért, na, elég para lehetett. Anettől kaptuk ezt az üzenetet egyébként. Én is meglepődtem volna. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában.
1: Következzen egy kis dal! Itt a Ceglét rádióban!

Kedves hallgatók, buszozunk ma is. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Harmadik alkalommal vesszük elő ezt a témát, de igyekszek ma mindenkit belesűríteni, szóval le is szeretném zárni a mai napon, ezért most jön egy hosszú e-mail, amit még az előző adás alatt kaptunk. Nos, tele van a tarsolyom ilyesféle sztorikkal, imhala best of. Kb. 10 éve egy ritka fárasztó és tapás munkanapom után begördült a tömött 133 hely a Ferenciekre, amin Isten kegyeltjének éreztem magam, lévén az utolsó három ülés üres volt, hát gyorsan be is vágtam magam a szélsőre. Igen, ám, de kisváltatva éreztem, hogy a nadrágom kezd alulról átázni, mivel beleültem valamibe. Ezért, mint egy zerge, ugrottam fel és tapogattam a fenekemet, ami sajnos valóban vizes is lett. Egy nő mondta együttérző arccal, hogy előttem szállt le egy kétes pofa, és lehet, hogy vizelet. Senkinek sem kívánom azt az érzést, amikor átéltem, igazából nem is tudtam, mit évő legyek, csak ismételgettem torzult arccal, hogy ne. A tenyeremet megszaglászva éreztem, hogy inkább cefre szaga van, ami azért jobb volt, mint a másik verzió. Végül így voltam vele, kénytelen utazni Budafokig, majd villámgyorsan hazarohantam és zokogva tusoltam, hánytam, mint Ace Ventura, a cuccaimra pedig indítottam egy 90 fokos mosást. Az egyes pontban ismertete sztori után új reflexem alakult ki, amely szerint mindig letapogatom az ülést, mielőtt leülnék. Mindig budai periférián laktam, ezért 40 perc alatt alig ha úsztam meg az utazást. Jó kis tipikus pesti dugókban ez rögtön megnövekedett. Így azért arról nem mondtam le teljesen, hogy leüljek. Történt aztán nem sokkal később, szintén a 133N, hogy letapogattam az ülést, amire leülni szándékoztam, és hogy nem, megint valami nedvességbe nyúltam, amit megszaglászva minden kétséget kizáróan meg tudtam állapítani, hogy írtó penetráns pisa. Ezúttal Budafokig utaztam sírva, kitárt jobbkarral, úgy, hogy a szóban forgó tenyeremet jó távol tudjam tartani magamtól, ha lett volna nálam valami kis balta, lehet inkább lecsapom csukló alatt, végül csak hipóval mostam kezet otthon. Ez egy-két hete történt, az úri 56A Vilin Hűvösvölgy felé, hogy felszállt egy tagbaszagadt anyuka cirka 3 éves kisfiával a villamosra. Kisfiú egész úton játszott a kis játékaival a retkes padlon, míg nem jelezte anyukájának, hogy pisilnie kell. Mivel tele voltak üvegekkel, anyukának jó ötletnek tűnt, hogy keres egyet, abba intézi el a kisfiú, akiben volt annyi önérzet, hogy egyszer-kétszer megkérte az anyukáját, hogy inkább szálljanak le, hadd intézze el ott, ám anyuka hajthatatlan volt, a tömött vilin elővette egy nesztis üveget, szegény kisfiú pedig inkább kevesebb, mint több sikerrel célzott az üvegbe, ezért a fele a vilin padlóján folyt. 129-es busz, munka után felpattanok, szinte meglehetősen fáradtan, elég sokan vannak rajta, ám az egyik kettes hely szabad volt. Nyilván nem most jöttem a 620-assal, a két felső pontban ismertetett sztori után sem könnyű már engem bevinni az erdőbe, mégis terveztem, hogy leülök oda, ám szólt egyforma, csak óvatosan, mert van valami odalent. Oda nézek, hát ott egy kupac kaki. Egy kupac kaki. Nézek, fószer is néz rám, mondja, talán egy kutya volt. Mondom neki, vagy nem. Ezt egyébként Kristóftól kaptuk, nagyon remek összeállítás, és nagyon sajnálom, hogy ennyi minden történik veled a buszon. Nem egyszerű a helyzet, minden esetre köszönjük, hogy ilyen részletesen és nagyon ízesen, ha fogalmaztatok, így leírtad a sztorit. Köszönjük szépen, és hamarosan mások történeteivel megyünk tovább. Kedves hallgatók, mindjárt zenék után jön vissza a Cegvéd hangja.

0: Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Igyekszünk ma lezárni a témát, de már harmadik alkalommal vesszük elő, hiszen népszerű volt, és ma is jöttek már válaszok, de még mindig olyanokkal megyünk tovább, legalábbis kettő válaszunk van még, ami az előző adások alkalmával maradt bent. Már megyünk is. Nem velem történt, de egyik szobatársam jött vissza a koliba, egy vasárnap este Sopronból Budapestre. Valami történt a vonattal, úgyhogy pótlóbusznak kellett jönnie. A sofőr helyettesített, tehát nem ezen a vonalon járt, egyáltalán nem vágta az útvonalat, túl is vitte az állomáson a szobatársamat, ahol le kellett volna szállnia. Végül egy srác odaállt mellé, és Google Maps-et megnyitva instruálta a sofőrt, hogy mellé kell mennie, és hol kell megállnia. Hát egyébként igen, én is nehéz helyzetben lennék, hogyha olyan helyen kéne vezetnem a semmiből, ahol még nem jártam, és mondjuk nincsen GPS sem. Minden esetre akkor legalább ezt lehozták. Másik történetünk, 99-es busz, Budapest. Egy illuminált állapotban lévő hölgy furcsa színű és szagú, hát szerintem csirkecombot evett a buszon. Már szagától és a csemcsogásától is hány ingerem lett, de amikor leszállt és hátranéztem az ülésre, akkor jött meg az igazi gyomorforgató élmény, a lerágott csontokat és használt szalvétát bedugtosta az ülés köré és mögé és mellé, és ott hagytam. Napokig öklendeztem, amikor eszembe jutott, most is kiráz a ideg a gondolattól, ezt ma Mártitól kaptuk, és hát mondjam, hogy nagyon szépen köszönjük, hát végül is köszönjük, igen, igen. Péntek 4 órai hazafelé tartó buszon történt, hogy a sofőr észrevette, hogy a megállóban felgyújtotta valaki a kukát, és leszállt, hogy egy vízzel teli vödörrel eloltsa. Egy fiatal, 10 éves fiú levideózta, és a buszsofőr ordítva megfenyegette, hogy ha nem törli le, és kiteszi valahova, akkor feljelenti, vagy megkeresi, és kap tőle. Hát ezt nem tudom, már mint hogy szerintem tök jó feje a buszsofőr, hogy leszállt, és eloltotta azt a kukát, mielőtt nagyobb baj lehetett volna, és lehet, hogy az, hogy levideózták, szerintem ez egy hőstetnek számít, egészen addig, amíg nem kezd el fenyegetőzni. Vagy hát én így érezném, aztán ki tudja, hogy így van-e, vagy van valami, lehet, hogy van valami szabály, ami miatt nem lehet levideózni. Minden esetre én ezt furcsálom egy kicsit. Amikor volánbuszon a 60-as éveiben járó buszsofőr kikiabált a kollégiájának, hogy hallod, kajak rossz a szemem, de még szemüveg sincs nálam. Utána meg a megállót is elnézte, hiába jeleztem, sokkal hamarabb. Aznap döntöttem el, hogy inkább kocsival járok dolgozni, és a sorsfintora, hogy pont az autókereskedéshez tartottam, és ott nem állt meg, csak vagy egy fél kilométerrel később. Hát a fél kilométer azért még legyalogolható, de persze nyilván ott kellene megállnia, ahol a megálló van. Minden esetre ezt a történetet is köszönjük szépen Martinnak. Kedves hallgatók, a következő órában is folytatjuk ezt a témát. Van egy hosszú e-mailünk, az most érkezett, úgyhogy addig azt átfutom, és meglátjuk, hogy olyan, mert azért sokszor kellett cenzúráznom ebben az adásban, lássuk be, de majd meglátjuk, hogy olyan-e, amit meg lehet osztani önökkel, hogyha olyan, akkor mindenképpen elolvasom, és addig is önök is küldhetnek üzeneteket 0635 925 925-ös kivánság@ceglidradio.hu. Volt-e szürreális élménye buszon? Ezeket várjuk szeretettel, és néhány zene, meg a hírek után jön a második órája a Ceglid Hangja című műsornak.
1: Következzen egy friss

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés. Elkezdődött a csillagászati nyár. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, ami után a Tiszapárt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Rosszul lét esetén egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet, tette hozzá a szakminiszter. Viharos szél okozott károkat a főváros több kerületében. Budán a 11., Pesten a 13., a 14. és a 15. kerületben riasztották a tűzoltókat, kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott tetőszerkezetek miatt. Elkezdődött a csillagászati nyár. A napforduló délelőtt 10 óra 24 perckor következett be, a földforgás tengelye akkor hajlott el a legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a földforgás tengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja, és annak is a második órája, kedves hallgatók, ahol még mindig a szürreális élményekkel foglalkozunk, amik buszon vagy tömegközlekedésen történtek, és ígértem egy e-mailt az előző óra végéről, amit egyébként Bencétől kaptunk, ezzel megyünk tovább mindjárt, de írhatnak önök is a 0635-925-925-re, vagy a kívánság@ceglidradio.hu-ra, SMS-t és e-mailt, ami csak tetszik, vagy hát csak hallgathatják is a műsort. Jöjjön is tehát a következő üzenet. Debreceni helyi járat. Buszmegállóban szóba elegyedtem egy fickóval, szegény be volt mindenezve, de nem kötekedett, sőt, ahhoz képest egész aranyosnak tűnt. Aztán kitalálta, hogy ő nekem jegyet akar venni. Próbáltam győzködni, hogy erre semmi szükség, de hajthatatlan volt. Mondom, akkor jó van, legyen neked karácsony. Felszálltunk a buszra, ő ment előre és kérte a jegyeket a sofőrtől. Egyből hátra rohant, természetesen az én jegyem is ott volt nála, de először ez nem esett le, azt hittem, hogy elfelejtett venni nekem jegyet, ezért én is kértem egyet. Ezt ő meghallotta, és a busz hátuljából kiabálta nekem, hogy mi az, hogy veszek jegyet, hagyjam már, ő már vett. Sofőr kezdte elveszíteni a türelmét érthető módon, én kértem elnézést. A pasas előre jött, akkor odaadta a jegyemet, amit persze a sofőrnél nem is érvényesített, hanem a hátsó jegykezelőnél. Az utat amúgy végigdumáltuk mindenféle komoly témákról, művészetekről, elmondtuk egymásnak a kedvenc versünket, meg ilyenek. Nagyon abszurd volt az egész, a végén, mikor leszálltam, mondott értem egy imát, és megáldott, amiért szóba álltam vele. Hú, hát ez is érdekes sztori, nekem vonaton történt ilyenem, én amúgy elég könnyen ismerkedem, és egy sráccal ismerkedtünk meg, Cegléről nyugatiba tartó vonaton, és ahelyett, hogy oda mentem volna, ahova készültem, egy koncertről volt szó egyébként, olyan jót beszélgettünk, hogy végül is a fél estét együtt töltöttük, aztán meg valamikor hajnalban elköszöntünk, és így jöttem is vissza a következő vonattal a Ceglédre. De ilyenek vannak nekem is, és nagyon szürreális dolgok tudnak ebből születni, úgyhogy köszönjük szépen az üzenetet. Egy következő, átugrottam a szomszéd városba haverokkal bulizni. A sör unikum kombóval kellemesen szét is csaptuk magunkat, majd késő délután úgy döntöttem, hazamegyek. Felszálltam a távolsági buszra, és az út elején érezni kezdtem, hogy itt bizony, hát nem vagyok olyan jól. Elkezdtem szugerálni magam, hogy nem is kell, aztán jöttek a légző gyakorlatok, zacskót sem találtam a cuccaim között, és egyszer csak előszökkent a kis vuk. Meg tudtam fogni a ravaszdit a pofazacskomban, majd azzal a lendülettel vissza is nyeltem, ittam pár kör vizet, és az út hátra lévő részén elcsócsáltam egy csomag rágót. Hát, nagyon szépen köszönjük Péternek az őszinte üzenetet. A lényeg, hogy nem történt baj, de attól még ez egy kicsit, hát, hogy mondjam, nem érzem olyan jól magam most. Elmegyünk szünetre, aztán folytatjuk buszos, szürreális történetekkel itt a Ceglét hangjában.

0: Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Harmadik alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de már most igyekszünk lezárni, úgyhogy lássuk, mik vannak még hátra. Nem busz, hanem vonat volt Németországban. Kollégával mentünk a szomszéd városba, egy középkorú fószer meg, aki már nem volt szomjas, odasétált menet közben az ajtóhoz, elővette a cerkát, és lepisílte az ajtót, aztán leült. Új volt a sofőr és eltévedt. Pesterzsébeten 10 plusz percig keresgéltük, teljesen ismeretlen részeken, mire visszatalált az útvonalra. Szerencsére este volt már, és senki nem sietett annyira, hogy idegeskedjen a dolgon. Bogitól kaptuk ezt az üzenetet. Prága, szakadt pali, crackhead kezdeti stádiumban, és az aurámba épp valami rút, kolbász féleséget zabált, csak úgy magába, jó nagyokat rágva. Következő megállom felszállt a Kaller, a következő már a rendőrök vitték el a fószert. Ezt egyébként Lacitól kaptuk, ez is érdekes történet, és köszönjük szépen. Van még üzenetünk, senki se aggódjon. Éjszakai járat, egy srác előkapott egy rózsaszín bilincset, odaláncolta magát a kapaszkodóhoz, és kidobta a kulcsot az ablakon menet közben. De azt is bírom, amikor valaki a körmét vágja a villamoson. Ez az odabilincselő sztori, ez igencsak vicces. De biztos valami polgárpukkasztó dolog volt, és voltál a pótkulcs, vagy valami, vagy egy műanyag bilincs volt csak, vagy nem tudom. Minden esetre meglepő, és igen, a körömvágás bármilyen nyilvános helyen, amikor a kollégákkal foglalkoztunk egy adásban, akkor volt rengeteg ilyen sztori, hogy valaki gátlástalanul levágja a körmét az irodában, vagy ilyesmi. Egy újabb üzenet, megállt, majd nem nyitott ajtót, aztán a következő megállóban se a sofőr. Utána padlógázzal ment a végállomásig. Kiderült, hogy nem működött az ajtónyitó rendszer központilag, és csak kökin a végállomáson tudták kinyitni kívülről. Hát azok megijedhettek, akik le akartak szállni, de nem tudtak, de igen, van ilyen is, hogy technikai meghibásodás, viszont az ember akkor ilyen furcsa dolgokba keveredhet. Busz megállós sztorik első. Állunk a megállóban, elég sokan voltunk, egyszer csak az egyik helyi bolond nő leguggol, és elvégzi a dolgát, majd feláll, és nyugodtan várja tovább a buszt. Második, végállomás, érkezik a busz, nyílik a hátsó ajtó, majd leszáll egy csöves nő, hogy az egyik melle konkrétan szabadon lógott, és majdnem kiverte a szememet. Én is nő vagyok, nem vágytam erre az élményre, írta nekünk Zsófi. Hát ezt is köszönjük, rengeteg meglepő helyzet van ezek szerint a tömegközlekedésen, ugye még a legelső adásban vettük át, hogy ad egy közösségi élményt, lehet vele spórolni, védjük a környezetet, de hát olyan élményeket is ad néha a tömegközlekedés, amire nem feltétlenül vágyunk. Én még gimibe jártam falura, mentem haza iskola után, és a sofőr leállította a buszt a szomszédos falu központjában, felállt és bejelentette, hogy bemegy az általános iskolában a gyerekéért. Kb. 10-15 perccel később jött vissza, megköszönte a türelmet, mentünk tovább, szerintem nagyon aranyos volt. Szintén suliból jöttem haza, nagybátyám volt a sofőr, éppen leparkol az út szélén, ahol nincs megálló, beszalad a dohiba, visszajön két doboz cigivel, aztán megyünk tovább. Ezt meg Dórától kaptuk, és ezt is nagyon szépen köszönjük. Jó egy-két ilyen vidámabb üzenetet kapni, ami felüdülés a többi, hát hogy mondjam, biológiai jellegű üzenet után. Hamarosan megyünk tovább, vannak még üzeneteink, tartsanak velünk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Szürreális élmények a buszon. Folytatódik a Cegléd hangja. Helyi járatos busz állt meg a csúcsforgalomban, a belvárosi főútvonal belső sávjában. A szembe jövő oldalon megállt mellette egy másik busz, a sofőr átnyújtott egy kajásdobozt, majd mindketten mentek tovább. Remek történet, Sárától kaptuk. Ez szerintem cuki. Ezzel nincs baj. Az persze fura, hogy belső sávban és fura helyen, de átkerült a csomag, és minden mehetett tovább. A következő hallgatónk ezt írja. Velem történt kb. Egy órás busz, hegyen át, nyáron tele, nem volt ülőhely. Cserébe semmi levegő és forróság, kb. 15-20 perc után rosszul lettem, s leguggoltam. Majd egy fél fenéknyi helyet adtak elől az ajtónál, ahol ilyen kis korlát volt. Utolsó emlékem, hogy rádőlök a korlátra, következő pillanatban már az avarban fekszek az útmenti árokban, locsolják az arcomat vízzel, közben a falusi nénik mondják, hogy hívjanak mentőt, ekkor még annyira fáradt voltam, hogy nem tudtam szólni, hogy jól vagyok. Vagy 10 percet várt mindenki, amíg összeszedtem magam, kaptam vizet meg csokit, végállomásig meg ülőhelyet, mindenki nagyon rendes volt és segített, azonban sose felejtem el azt a helyzetet, az utolsó kép és utána az árok. Most is rendszeresen azt érzem, hogy mikor ugyanilyen buszon utazok, hogy menten elájulok. Ezt írja nekünk Réka. Hát ezek kellemetlen helyzetek, igen, beszéltünk korábban az előző műsorokban arról is, hogy miért van a rosszul lét. Röviden, tömören csak annyi a helyzet, hogy ahogy az agyunk például azt szokja meg, vagy érzékeli az agyunk, hogy utazunk, hogy haladunk, a szemünk azért, mert ülnek előttünk, azért, mert olvasunk, azért, mert a telefont bámuljuk, a szemünk nem érzékeli ezt a haladást, és ettől sok embernél előjön a rosszul lét. Tehát a test mást érez, mint amit a szem lát, és ezért nem mindig vagyunk jól a buszozás közben. Ez persze nem mindenkinél van így, és eszembe jutott egy másik történet egyébként. Ekkor Salgóbányára utaztunk, baráti körrel mentünk kirándulni, és az ottani buszon hallgattuk a beszélgetőket, és két fiatal srác beszélgetett, és mondta az egyik a másiknak, hogy figyelj, én öt nyelven beszélek németül, beszélek angolul, beszélek magyarul. Milyen nyelvek is vannak még? Amikor valaki öt nyelven beszél, de az sem jut eszébe, hogy milyen nyelvek léteznek, akkor nem vagyok benne biztos, hogy azokon a nyelveken meg is tud szólalni. Bár lehet, hogy csak kiment a fejéből. Vagy nem magyarul tudja meghatározni, milyen nyelvek vannak. Na mindegy, elkalandoztam. A kutyánk felszállt a reggeli buszra. Hajnalban apukám ment a boltba, kiszökött a kutyánk, kaput nyitva hagytuk, vártuk haza. Mentem a 618-as buszra, ülök le, félig alszom, egyszer csak hallom, hogy a sofőrbácsi tutulgatva beszél magában. Jaj, de cuki kutyus vagy, eljössz velem? Felugrottam, te jó Isten, ez a mi kutyánk, most letenném, ha lehet. Így a buszos kirándulásból végül kimaradt Beni kutya, apukám pedig már tekert érte, hogy hazavigye. Ez egyébként szintén nagyon aranyos sztori, bárcsak mindegyik ilyen lett volna, amit a mai adásban kaptunk, de hát volt itt mindenféle vegyes felvágott, de még mindig vannak üzeneteink, és még mindig van egy blokkunk, amikor jövök, úgyhogy néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja, és utoljára föltesszük a kérdést, mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: az utolsó blokkunk, kedves hallgatók, a Ceglét hangját hallgatják az FM 92-tön, és a műsor legvégéhez közelítünk, maradt még néhány üzenetünk a legszürreálisabb buszos élménnyel kapcsolatban, de mindenki nyugodjon meg, aki nem fért bele, mert még egy adás keretein belül biztos, hogy foglalkozunk ezzel a témával, sok üzenetünk fog bennmaradni így is, meg hát ahogy megszokhattuk, még valószínűleg majd érkeznek újak az alatt, a harmadik adás alatt is, de most aki még belefér, az belefér, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Hatalmas tömegben egy teljesen ismeretlen pasi két kézzel rámarkolt a fenekemre, miután megfordultam és mondtam neki, hogy ezt nem kéne, közölte, hogy véletlen volt. Írja nekünk Nóra, hát vannak bizonyos véletlenek, az is lehet, hogy fékezett a busz, ő nem tudott másba megkapaszkodni, vagy nem tudom, hát érdekes történet, persze nyilván nem hiszünk neki ilyenkor. Nagybátyámnak, vagyis ez egyik munkatársának az volt a szavajárása, hogy az anyját a sofőrnek. Minden története végén ezt mondta, az anyját a sofőrnek. Egyszer pekje volt, mert a buszon elmesélt egy sztorit, a sofőr ezt meghallotta, eltört az orra. Nem a sofőrnek. Szóval az anyját. Egyébként ez nagyon jó kis sztori, már nem túl jó sztori, Roberttől kaptuk ezt. Nyilván erre figyelni kell, hogyha van egy olyan szófordulatod, ami talán bizonyos esetekben megbánthat másokat, akkor azt ne használd olyan ember előtt, akire pont igaz, hogy például sofőr. Sulis korszakunkban egy srác a spáros kiflőről a békönt leszette, majd zsebre vágta, hogy jó lesz az még később. Ez akkor a legjobb, hogyha hallod is, ahogy elhangzik ez. Jó lesz ez még később, és zsebre vágja. Teljesen jó történet, és elég szürreális is, de hát ilyenek megtörténhetnek bizony buszon és más tömegközlekedési eszközön, vagy egészen más helyeken is. Rossz külsejű alakok vigyorogva elkezdték kérdezgetni, mennyit is ér az órám. Elég fárasztó cringe 15 perce volt az életemnek. Nem rejtették el az erőforrásaimat, pusztán csak szivatni akartak. Ja, tehát, hogy nem akartak meglopni feltétlenül, vagy legalábbis te ezt feltételezed, csak úgy egy kicsit kötekedni beléd álltak. Jaj, de jó, ez jól tud esni az embernek nagyon. És nézzük még egy történetet. Budapest céli kerületben történt. Régebben két körjárat volt, ahol laktam. Mindkettő ugyanonnan indult, de az egyik busz, hogy érthető legyen, jobbra indult el, a másik pedig balra. Kedves sofőrbácsi azt a járatot vezette, amelyik jobbra ment volna, de ő elindult balra. Ez addig fel sem tűnt neki, ameddig a másik járat első megállója felé közeledve valaki felszállt és szólt a sofőrnek, hogy rossz irányba megyünk. Végül az első kereszteződésben sűrű elnézéseket kérve megfordult és a jó irányba indult el végül. Egyébként ilyenek vannak, ez bárki benézheti, most miért kéne nekik mindent pontosan tudniuk, úgyhogy szerintem ettől emberibb mondjuk a sofőr szakma is, hogy néha egyszer-egyszer hibáznak, hogy nem lesz belőle nagy kalamajka, akkor meg nem olyan nagy probléma az egész. Kedves hallgatók, köszönöm a rengeteg üzenetet, és köszönöm azt is, hogy olyan sokat írtak, hogy lesz még egy műsor ebből, lesz még egyszer ez a téma, úgyhogy aki nem fér bele, ne aggódjon, holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, Vörös Nenni pedig köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: Fesztiválon. Folytatódik a Kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A Visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, amiután a Tisza párt frakcióülés tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Koltai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a Kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kell, hogy fogjam, érezzem, értsem, hogy bizseregjen tőlem minden részem. Nem marad meg semmi abból, amiről azt hittem, mindig itt lesz. Úgyhogy útra kell kelnem, hogy megtaláljam, ma soha nem látott kincsem.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés. Elkezdődött a csillagászati nyár. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabb

0: megkért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Rosszul lét esetén egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet, tette hozzá a szakminiszter. Viharos szél okozott károkat a főváros több kerületében. Budán a 11., Pesten a 13., a 14. és a 15. kerületben riasztották a tűzoltókat, kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott tetőszerkezetek miatt. Elkezdődött a csillagászati nyár. A napforduló délelőtt 10 óra 24 perckor következett be, a földforgás tengelye akkor hajlott el a legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a földforgás tengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Beat Rádió sok magyar zenével. Változatosan. Thank you.

0: Ceglid Rádióban.
1: Újraindul a Visegrádi együttműködés. Magyar film lett közönségdíjas a Transzilvánia Filmfesztiválon. Folytatódik a Kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A Visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, amiután a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Koltai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a Kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ceglédrád Show-ban.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés. Elkezdődött a csillagászati nyár. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz vén.

0: hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhellyel. Rosszul lét esetén egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet, tette hozzá a szakminiszter. Viharos szél okozott károkat a főváros több kerületében. Budán a 11., Pesten a 13., a 14. és a 15. kerületben riasztották a tűzoltókat, kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott tetőszerkezetek miatt. Elkezdődött a csillagászati nyár. A napforduló délelőtt 10 óra 24 perckor következett be, a földforgás tengelye akkor hajlott el a legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a földforgás tengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés. Magyar film lett közönségdíjas a Transzilvánia Filmfesztiválon. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, amiután a Tiszapárt frakcióülés tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Koltai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból